0: az a míg, hogy valószínűleg, mint háztartásvezetők, így valószínűleg több idejre gondolunk, mint mondjuk egy férfi saját mag.
1: Nálunk elég rossz a pszichológiához való viszony megítélése. Aki pszichológushoz fordul, az beteg, tartja a közvélemény.

országokban nem csak a jól kereső réteg engedheti meg magának az ezzel járó kiadásokat. Magyarországon éppen azok nem engedhetik meg maguknak, akiknek a kiútkeresésben igazán szükségük lenne egy mentálhigiénikus segítségére.

életvezetési problémák közé pedig az tartozik, hogy hogyan érzed magad a társas csalatokban, vagy milyen hatékonyan, milyen rendszer alapján tudsz tanulni.

0: Here to program you to take your place in society. Oh.
1: You wish.

Lead. Nice piece of funk.

Bring the supermarket.

Sörös Sándor, Versényi László, Tagi József, Balázsi Gyula, Szersény Gyula, Kökényesi Ági, Csere Ágnes, Szénási Kata, Németh Gábor, Pusztaszeri Kornél, Kassai Károly, Bodor Tibor. Sörös Sándor, Versényi László, Pusztaszeri Kornél, Balázsi Gyula, Kökényesi Ági, Csere Ágnes, Csere Ágnes, Csere Ágnes, Csere Ágnes. Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László. Pusztaszeri Kornél, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Csere Ágnes, Csere Ágnes, Sörös Sándor. Versényi László. Balázsi Gyula. Csere Ágnes, Csere Ágnes. Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László. Pusztaszeri Kornél, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Kökényesi Ági.

Nemesi Ági. Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor. Sörös Sándor, Versényi László, Balázsi Gyula.

És akkor most kezdődik a Down Tempo, mi minden héten szombat reggel 7:30-9 Forma CS DST műsora. Ma reggel a zenét én, azaz DST fogom biztosítani nektek a reggeli ébredezéshez, vagy még az álmodozáshoz. És tart a nyár, hogy betartana. Itt vagyunk a kellős közepén, Summerism 2026. Egy újabb nyári reggeli mix. Ma reggel pedig, mint ahogy a háttérben hallható zene is mutatja, Raga Jungle szelekció lesz. Raga Jungle lemezeimről fogtok hallani egy másfél órás blokkot. Red Rose-tól Jungle Tempo, Soul Jazz Records. És a tracklista meg az archív fent lesz a Tilos Rádió weboldalán majd a műsor vége után. Megcsekkolhatjátok utólag, vissza is hallgathatjátok. És mint mindig ajánlom figyelmetekbe Facebookon is, meg Instán is. tst.tilos.downtempo. Keressetek rá, vagy írjátok be a címsorba facebook.com/dst.tilos.downtempo. Kövessétek be, lájkoljátok a posztokat, akár kommentelhettek, vagy akár üzenetet is küldhettek. Jelezzetek vissza, hogy hogy tetszik a műsor. Higgyétek, ezek nagyon fontosak. Ezek a visszajelzések nagyon fontosak számomra. Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? És most egy kis programajánló számotokra. Hiszen jövő héten szombaton, Szexárdon hallhattok engem egy töréshatár crew rendezvényen. Terasznyár 26. A lemezjátszók mögött pedig Vinyl Spinners, Rabbit és jó magam. Gari és Öröző étterem város központjában, tehát még egyszer Szexárdon jövő héten szombat este délután lesznek nálam Ragi lemezek, Raga Jungle lemezek, Soulful DMB lemezek, meg még ki tudja mit rejt a lemezes táskám. Tudjátok jól, hogy aránylag sok zenei stílus megtalálható nálam. Szóval még egyszer, jövő héten Szexárdon, ha jártok, akkor nézzetek oda el. Jó kis bulika volt tavaly nyáron, emlékszem, hú, fantasztikus volt, én nem is felejtem el egy könnyen azt a bulit, hát annyira jó volt. Tök jó hangulat volt, szerintem most is ilyen lesz. És most egy programajánlót hallottatok. Aztán most folytatódik a Down Tempo tovább, egészen 9-ig. Megy a Raga Jungle.

Shall fall.

Tilos Rádió Budapest FM 90.3. Jó reggelt mindenkinek! Kellemes ébredezést! Vagy még álmodozást? Ez itt az utolsó zene a mai reggeli Down Tempóban. És a mai reggelen én azaz DST szolgáltattam a zenét itt nektek. A Ragga Jungle lemez gyűjteményemből egy mix volt nektek. A műsor vége után a Tilos Rádió weboldalán megtaláljátok majd a tracklistát és az archívot. Kövessétek be a Tilosnak a Facebookját meg az Instáját. Vagy ajánlom figyelmetekbe facebook.com/dst.tilos.dantempo, illetve ugyanezt Instán is dst.tilos.dantempo. Kövessétek be jól! Kommenteljetek! Lájkoljátok! Osszátok meg a tartalmat, vagy ha van kedvetek, akár üzenetet is küldhettek. És még egyszer egy kis programajánló nektek. Jövő héten szombaton, ha Szexárdon jártok, akkor nézzetek be a város központjában a Gara és Öröző étterem teraszára. Töréshatár Crew, Terasznyár 26, és a lemezjátszók mögött Winner Spinners és Rabbit és Jó Magam. Tavaly egy fantasztikus este volt. Szerintem most is ilyen hasonló lesz. Programajánlót hallottatok, és mindenkinek köszönöm a figyelmet. Legyen egy szép napotok, sziasztok!

A régi cimborák emléke visszatér. Volt egy nagy csapat, s ez nem csak költemény. Álmomban a szívünk újra ott menetel. A régi kapitány nem feled soha el. Hogy szólt a biztatás, ha indult a csapat? Látott a tábor ketesdi rohamot. Gólt lőttünk, győzelem, boldog a nevetés, harsog a tábor és boldog a ölelés. Újra ott a nagy csapatban, hajrá, győzketes, újra ott a nagy csapatban, mindig égjetek, újra ott a nagy csapatban, én is lobogok, újra ott a nagy csapatban, hajrá, magyarok, újra ott a nagy csapatban, hajrá, győzketes, újra ott a nagy csapatban, mindig égjetek, újra ott a nagy csapatban, én is lobogok, újra ott a nagy csapatban, hajrá, magyarok. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta

Vörös dresszünkön elmaradt nyarak, vérlódító nagy forrósága ízzik. Gyerekek, fél idő 0-0. A vizek okos erővel elöntenek mindent. Érzitek-e, hogy árad az idő? És a vér. Szép ifjú vérünk lüktető lovak módjára harmatos mezőn nyerít. Ma nincs, ki áhítattal meg ne irigyelné baráti jobbunkat, melyet odanyújtunk a roskadó világnak.

fél idő 0-0. Karcsú tagjainkból hajbókoljatok ki cédrusok, kövek, tüzek és elektromos álmok. Őrizzétek, mint kövér kisdedet, jövő nagy országlásunkat, ahol szépek, tiszták és becsületesek maradhatnak jó gyönge társaink. Idegen autók taposnak el. Erős kovácsok markában a vas kipirul, mint a fiatal leány, ha futva ér virágai közé. Mi már meg sem tudnánk maradni, üldögélni a távcsöves, kényelmes páholyokban.

Egy pohár friss vizet, s aztán tovább. Kedvünkre győzünk. Fél idő, 0-0. Gyerekek, hátul mögött a szél, a nap, s az Isten.

0: Szervezők, kedves Stílus Rádió hallgatók, ez itt a Szép Kilátó Fogadó, és ma olyasmiről fogunk beszélgetni, már előfordult velem olyan, hogy olyasmiről beszélgetünk, amiről fogalmam nincsen, de nagyon kíváncsi voltam. Hát most ez aztán végképp olyan, képzeljétek el, hogy a falusi foci. Az, ami valahogy a figyelmem középpontjába került pár nappal ezelőtt, és erről megmondom őszintén, hogy Törő Balázs tehet, aki Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban dolgozik, és néprajzos, én foci néprajzosnak hívom őt, muzeológus, mindjárt megkérdezem Balázs, hogy ezt tűröd-e, ezt a foci néprajzos titulust. Szia!
1: Üdvözlöm a hallgatókat. Hát nem hallottam még ezt a kifejezést, de most tűröm.
0: Tűröd? Jó. De valahogy ilyen foci antropológia az létezik, ugye?
1: Igen, ez bevettebb megfogalmazásban. Én elég sok mindennel foglalkozom így a muzeológián belül. Igen. Hát nem kategorizálnám be magamat.
0: Ez csak mára.
1: Ennek a projektnek a kapcsán, vagy a kiállítás kapcsán elfogadom, igen.
0: Nagyon köszönöm. Ezt csak mára szeretném ennek a műsornak okay. a kedvéért, de nem fogom túl sokat mondani, megígérem. És te telefonon vagy velünk, mert Veszprémben vagy, ha jól tudom, és itt ül Csillag Péter, aki újságíró kollega, a Nemzeti Sportnál, szervusz Peti, így hívnak.
2: Szervusz, szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Értesülő vagyok, úgyhogy én is Petinek foglak hívni.
2: Köszönöm, bánat. Nagyon megtisztelő.
0: Az, amiről beszélünk, ez a falusi foci, én magamban csak így hívom, de majd mindjárt elmondjuk a rendes, tisztességes nevét, az ügynek, a mozgalomnak, a kiállításnak, mindennek. Én láttam egy videót, ti személyesen természetesen ismeritek egymást, meg közösen foglalkoztok ezzel a témával, ki a maga módszere szerint, de régóta, és láttam egy videót, ahogy a Bakonyban túráztok, és azt hiszem, hogy ott előtte fociztatok egy kicsit, az volt az a helyzet. Kérdés, hogy szoktatok-e egymással focizni?
2: Peti? Válaszolok én akkor. Hát nem szoktunk, azt kell, hogy mondjam, nem szoktunk. Ez egy elég rendhagyó vállalkozás volt, amiben tavaly belekezdtünk, tulajdonképpen már a veszprémi hátsófüves kiállításra készülve. A Bakonyban igyekeztünk ötvözni a természetjárásnak a szépségét, izgalmait, örömét és spontaneitását a futballkutatással, illetve a falusi futballtörténetek keresésével, és ezt úgy képzeltük mi el, hogy elindulunk egy szűk csapattal, öten voltunk, Törő Balázs néprajzosként, két fotós kollégám, Szabó Miklós, Kovács Péter, és egy videós operatőr kollega, Kaiser Tomi, és jó magam, és a négy napos túrát terveztünk, ez ilyen klasszikus hátizsákos, sátrazós természetjárás volt, és azt tűztük ki célul, hogy a négy nap alatt toborozzunk egy futballcsapatot, egy nagypályás csapatot, és a...
0: Mi a Bakonyban?
2: Hát a Bakonyban így a falvakat járva, az embereket megszólítva, ösvényeken, utakon, házak között, és a végén ez a remélt vagy képzeletbeli csapat játszana, ez volt a terv, Bakonybél csapatával egy nagypályás barátságos meccset.
0: El nem mond.
2: Nem mondom, csak még annyi a bevezetésképpen, hogy a Bakonybéli csapatnak a helyzete azért is volt különleges akkor, mert az ország bajnokságait, ha megnéztük, akkor a Bakonybéli csapat állt a legrosszabbul, tehát nulla ponttal és mínusz 273-as gólkülönbséggel a Veszprém megyei harmadosztályban. Ezt mi nem így közelítettük meg nem is így kommunikáltuk, hanem azt mondtuk, hogy a leglelkesebb csapat, mert ezt a részét próbáltuk megragadni, és aztán egyébként idővel ki is derült, hogy az a sztori, ami a Bakonyi csapatnak a nehézségei mögött van, az valójában egy nagyon szép és tanulságos történet.
0: De akkor mennyi minden történt itt most egyetlen mondatomból. Akkor Balázs, te Bakonyi vagy?
1: Nem, én balatoni vagyok.
0: Balaton Akaliról hallottam, hogy neked ott van, azért van ott neked érdekeltséged, ott van egy csapat, igaz?
1: Akaliban van csapat, így van. Egyébként visszatérve a legelejére, én biztosan ugye nem játszottunk még egymásra, Petivel én csábítottam Akaliba, az Akali csapatba, de érthető okokból nem vállalt ezt a szerepet. Peti is fotizott, én még fotizom, én megy a hármas szinten.
0: Ő is focizik, eltörte az ujját, így jött ma.
1: Ja, hát, ja igen, hát ez az.
0: Mondta, nem hogy futballban esett.
1: De egyébként kell, hogy minden nap focizik.
0: Aha.
2: Igen,
1: ja, a bakonyi kalandozásunkat egyébként megelőzte egy balatoni terep munka is. Ebből a két közös terep tapasztalatból itt ezzel a csapattal, amit Peti is említett, egész jött ki a kiállítás. Ugye amely már 2022-ben elkészül sátor Aljaújhelyen, és az hozzánk érkezve egészült ki ezekkel a tapasztalatokkal.
0: Hát most akkor az a helyzet, hogy én szeretem volna kevésbé formálisan elkezdeni a műsort, ezért nem azzal kezdtem, hogy van egy kiállítás Veszprémben, és arról fogunk beszélgetni, hanem azzal, hogy ti szoktatok-e focizni, kikkel szoktatok focizni, és mi történt a Bakonyban, de akkor most már nem tudjuk megkerülni, mert már kétszer is emlegetitek ezt a kiállítást. Amit én nem láttam, de hogy a Balázssal ugye úgy kerültünk ismerettségbe, táv ismerettségbe, még csak telefonos, meg e-mailes ismerettségbe, hogy a sokoldalúságodra visszatérve, hogy te nem csak a focival foglalkozol, hanem a Balaton környéki hajlított, javíts ki nyugodtan, hogyha nem jól mondom, hajlított vasból készített kerítésekkel, azoknak a gyűjtésével és dokumentálásával. Ha valaki nem érteni, tehát amikor megyünk a balatoni községekben, az utcán is, nem az autópályára gondolok, akkor láthatunk még olyasmit, hogy a házak kerítésén vitorlás, hajó vagy labdázó gyerek vagy naplemente van, ebből a szögvasból általában, ha jól megy, akkor világos kékre festve. És ennek a feltárása, gyűjtése, illetve dokumentálása az a munka, amiről a valamelyik utcaládióban a kollégáimmal beszélgettél, és így kerültünk ismerettségbe.
1: Így van, így van.
0: És akkor egyszer csak azt írtad, hogy van egy ilyen, hogy a falusi foci hátsó füves, ez a neve a programnak, és ebből van egy kiállítás Veszprémben, ami viszonylag új, mert 2026 júniusában nyílt, és erről szívesen beszélni, és összeismertettél a Petivel. Itt tartunk most. Én láttam ezt a bakonyi túrát, a videót, és ott passzolgattok, na jó, nem fociztatok, nem ott kapunk.
2: Hát igen, most ezzel akkor le is lőtted a poént, hogy hát így megválaszoltad az eredeti felvetést, hogy egyébként ennek a túrának a vége az lett, hogy játszottunk a bakonybéli csapattal, összejött ez az álom, hátsófüves álomcsapat, nagyon színes, nagyon vegyes társaság, tényleg nagyon különféle emberek jöttek össze ott a napok során, nem tudom, helyi burkolótól kezdve, régész, polgármester is csatlakozott, kocsmáros nő, néprajzkutató hölgy, és egy ilyen nagyon, nagyon vegyes jó társaság alakult, és aztán a bakonybéliekkel játszottunk, tehát ott volt alkalmam végül is Balázsral is együtt futballozni. És a bakonybéli sztorinak a háttere, csak ha már ezt megemlítettem, akkor ezt így ki is fejtem, hogy ők azért szerepeltek ennyire gyengén, mert arról van szó, hogy egy mindenféle előképzettség nélküli, nagyon fiatalokból, 16-17 évesekből álló társaság, tényleg ilyen közösségi erőből, abszolút civil kezdeményezésként összehozott egy csapatot, tehát ott a gyerekek addig beszélgettek egymással a faluba, hogy de jó lenne játszani így hétről hétre, még ezt megcsinálták, voltak ott helyben tapasztaltabbak, akik segítettek nekik, és elindultak így a bajnokság, és minden héten kikaptak 10-15 góllal, és ami csodálatos, volt egy helyi edzőjük, aki maga is azt mondta, hogy ő a helyükben már biztos, hogy belefáradt volna ebbe, és nem jönne jövő héten, de a gyerekek mentek tovább, és nem veszítették a lelkesedésüket. Akkor muszáj volt neki is, és valójában ez a szép ebben, hogy minden nehézséggel dacolva, minden objektív akadályt leküzdve, és a csapásokat tűrve menni előre, árral szemben is, és végigcsinálták a bajnokságot, a tavalyit, és sajnos aztán a történetnek egy ilyen elég realisztikus folytatása lett, hogy idén áprilisban aztán beadták a kulcsot, nem lehetett már, nem jött össze a csapat, elvesztették ezt a kohéziót. Hát nem tudom pontosan, de megvan a szándék, hogy újra összejöjjenek.
0: Most szóval... Mivel
2: ebben szeretnénk is őket segíteni.
0: Jó, mindjárt segítünk nekik is, igen, de milyen pálya van? Tehát ugye itt nagyon fontos, hogy arról beszéljünk, hogy a füves, ami ott hátul valahol a község végében, vagy a falu végében van, és ilyen kis fából ácsolt kapu van, aztán ott rúgjuk a bőrt, és itt milyen pálya volt Bakonybélben, ráadásul elég dimbes, dombos.
2: Igen, hát gyönyörű fekvésű, nagyon szép pálya, teljesen szabályos MLS bajnoki mérkőzésekre alkalmas futballterep, vaskapuval, most már jó ideje nem is gyártanak, vagy nem készítenek fakapukat sajnos. A hátsó füves kiállításon Veszprémben a Lackó Dezső Múzeumban megcsodálható egy eredeti, még ilyen régi módi fakapu nagyradáról gyűjteményeztük, egyébként a kiállításban, de erről lehet, hogy majd Balázs beszél részletesen minden ilyen futball kultúrához, meg futball millióhoz kapcsolódó tárgyat próbáltunk autentikus környezetből eredeti módon, egy eredeti darabot elhozni és bemutatni, tehát ott egy ilyen kis mini falusi futball univerzum fogadja a látogatókat a kiállításon, és ez a fakapu is megjelenik nagy radározalából.
0: Nektek ez a hátsó füves, mondhatom falusi focinak a kedvet, nem bánjátok? Falusi focinak nevezem. A műfajt mondjuk, nem a kiállítás címe, ez, hanem az én szememben ez a műfaj, ami nem degradáló, hanem egy típusa a focizásnak az én elképzelésem, vagy az én emlékeimben. Mondhatom így, Balázs, mint muzeológus?
1: Hát szerintem ez így közérthető.
0: Köszönöm szépen.
1: Peti jobban szereti a futball kifejezést, és falusi futball? Korrekt, de én szerintem tehát az emberek ezt értik, azt gondolom, és az a lényeg.
0: Szóval, hogy úgy mondjam, kattantatok rá erre a témára, honnan ismeritek egymást, talán ez is érdekes, de hogy miért foglalkoztat benneteket évek óta kitartóan, és hogy nekivágtok a Bakonynak, hogy 4 nap alatt összeberbúváljatok egy csapatot, azért ezt el kell ismernem, hogy nagyon rendes vállalás volt, mert nem volt biztos, hogy sikerül. Szóval hát, Csillag Péter és Törő Balázs, honnan ismeritek egymást foci ügyben?
1: Hogy ne kronológiai sorrendben mondjam a dolgot, engem igazából a néprajzosként is érdekel a helytörténet, tehát akali szülött vagyok, és a falu beszélem újtja, és amikor lehetőség nyílt arra, hogy öltözőt kaptunk, egy klub házat kvázi, akkor azt elkezdtem ilyen kiállító térként használni, és ilyen értelme kisajátítani, és az addig összegyűjtött, hogy az aztán beinduló fénykép, utóba és történet és mindenféle gyűjtés tárgyaival, eredményeivel kidekorálni ezt az öltözőépületet, és hát én követtem Peti munkásságát, ami már 10 néhány éve tart, ugye a nemzeti sport felületein, de majd ezt elmondja, és hát igazából meghívtam, hogy jöjjön el, mert tudom, hogy országot jár, és hogy ez őt érdekelni fogja, és akkor igazából innen jött a közös hang, az egyértelmű volt, hogy hasonlóképpen látjuk ezt a futballvilágot.
0: És nagyjából egykorúak vagytok, jól sejtem?
2: Balázs néhány évvel fiatalabb. Uh-huh. Illik nekem megmondani.
0: Rendben.
1: Tehát így én azt gondoltam, hogy ez így.
0: Tehát ez egy szakmai is.
1: Aha.
0: Igen. És van még pluszban egy kérdés, hogy ez a kiállítás, ami most Veszprémben van, és az egész mozgalomnak a feldolgozása, ez egy előző kiállításhoz kötődik, ami viszont Sátoraljóújhelyen volt, a Kazinczy Múzeumban 2022-ben, és évkiállítása kitüntetést is kapott. Abban ti mit csináltatok ti ketten?
2: Hát ez úgy alakult, most így nagyon dióhelyben összefoglalva ezt a történetet, hogy a hátsó füves, mint országjáró sorozat, amelynek az volt az eredendő célja, hogy Magyarországot, magyar társadalmat a futball segítségével bemutassa, főként a kis települések életét, a falvak lakóinak mindennapjait.
0: Ezt te, mint újságíró.
2: Én újságíróként.
0: Tűzted magad elé ezt.
2: Így van, és újságíróként kezdtem el ezt fotós kollégákkal csinálni, mondjam, 2015-ben, 11 évvel ezelőtt. És ezekből a riportokból, és ebből az egyébként fantasztikus fotóanyagból, ami az évek során összejött, amikor elkezdtük, akkor a Népszabadság a közös fotórovató volt a Nemzeti Sportnak, és a népszabadságos fotósok is sokat többet dolgoztak a hátsó füvesbe. Jellemzően nagyon, nagyon szeretik ezt a munkát a fotósok, mert nagyon inspiráló, tényleg emberközeli, és ilyen valóságélményt ad. Szóval ezekből az összegyűjtött anyagokból megjelent egy nagyon szép album, egy könyv 2019-20-ban a Részbon kiadó gondozásában, és aztán a könyvnek a fotóanyagára építve 2021-ben Ringer Istvánnal, a Kazinczy Múzeum igazgatójával, a Sátorhelyi Múzeum igazgatójával felépítettünk, kitaláltunk egy nagy kiállítást, amely már nem csak a fotókat mutatta be, hanem azokat a tárgyakat, helyzeteket, történeteket, vagy éppen ilyen interaktív helyzeteket, amelyek segítettek a látogatóval megértetni ennek a világnak a sajátosságait.
0: Ne haragudj, de miért pont Sátorhelyen?
2: Hát itt véletlen találkozások lendítették előre ezt a történetet, mindig itt soha nem volt ilyen nagyon komoly tervezettség. Ahogyan a Balázsa, ami hát nem véletlenszerűen, de tulajdonképpen mégiscsak valahol ilyen sorszerűen találkoztunk, úgyhogy a Balázs meghívott Akaliból, hogy nézze meg ezt a kiállítást, amiként csodálatos, tehát így egy falusi csapat, ahogyan ápolja a múltját, hagyományait, bemutatja a történeteit, úgyhogy mindezt korszerűen, befogadhatóan, a mai kor igényeinek megfelelően, erre szerintem tökéletes példa ez az Akali kiskiállítás. Na hát egy hasonló találkozás szülte a Sátorhelyi előtt kiállítást is. Ringer István meghívott engem egy más témájú beszélgetésre, futball és irodalom témakörben. Nekem van egy könyvem Adis Toplisban, a 20. századi magyar írók, költők futballal kapcsolatos dolgairól készítettem, és ebben a témában volt egy beszélgetés a Kazinczy Múzeumban, és aztán a beszélgetés után így már az informális résznél szóba került, hogy mindketten mozgunk ebben a falusi focis világban, meg érdeklődünk ő múzeumvezetőként, meg hát egy kicsit ő is ilyen benfentesként, ő is játszott több falusi csapatban, én újságíróként, és akkor és kitaláltuk azt, hogy akkor csinálunk valamit Sátorhelyen ebből. Tulajdonképpen így született.
0: És aztán ez kézenfekvő.
2: Hát valahol.
0: Ezt elképzelem, hogy egy nagyon komoly régészről beszélünk, tehát nem egy bácsikáról, akinek rossz tagjája van a falusi foci után.
2: Nem, hát egyrészt nagyon felkészült, és egy nagy tudású ember István, akinek hihetetlen affinitása van ezekhez a reformötletekhez, vagy ezekhez a ilyen furcsa tartalom kombinációkhoz. Tehát tulajdonképpen az a merész lépés, hogy a múzeum falai közé bevinni a falusi futballvilágát, az ott történt meg a Kazinczy Múzeumban, és aztán az is egy ilyen csodálatos folytatása a történetnek, hogy Istvánnal együttműködve, az ő előkészítő munkájára is építve, Veszprémben ez tovább bővülhetett, gazdagodhatott ezzel a Balaton felvidéki és Bakonyi gyűjtéssel, és Törő Balázzsal hasonló módon megtaláltuk a közös hangot, és azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon jó alkotó energia jellemzi ezt a tevékenységet.
0: És mennyi szerep jutott így a sátor a Jóújhelyi előzménynek a veszprémi folytatásban, Balázs, hogy lehetett összeépíteni a dolgokat? De azért is kérdezem, mert nekem úgy tűnik, hogy ott Sátorhely környékén, vagy inkább úgy mondom, Zeppelinben van valami foci csapat is, amelyik a gyakorlati bázisa lehet ennek a mégiscsak azt mondanám, hogy mozgalom, ennek a hátsó füves országjáró mozgalomnak, tehát hogy ott az emplénieknél ugyanaz működött, amit kitaláltatok a bakonyiaknál. Balázs?
1: Igen, itt a Főnixekre gondolsz. Szatmárban, Szabolcsban, Zemplénben működik, illetve Zalában is egyébként azóta már. De maga a tárgyűjtés, illetve a kiáltás alapanyaga az gyakorlatilag országos gyűjtés. Hát már a hátsófüves mozgalom járt, gyakorlatilag onnan, vagy egyéb helyekről is érkeztek ezek a tárgyak, és hát azt ki kell emelnem, hogy tényleg, mint néprajzos muzeológus, tehát akkor először ennek a kiáltásnak hírét vettem, akkor csodálkoztam is, hogy ezt egy újságíró és egy régész csinálja, tehát hogy hol vannak ebben, hol vagyunk mi háló néprajzosok, tehát hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen, tehát be kell ismerni, hogy ezzel nem foglalkoztak néprajzosok különösebben, tehát ez egy óriási hiány, hogy úgy mondjam.
0: Tehát neked ez egy felismerés volt, hogy itt valami van, ami neked kifejezetten kézre állna, hogy úgy mondjam, érdekel szívesen, és érintettje vagy.
1: Igen, ugye szó volt róla, hogy a kiállítás ugye onnan vándorol, és akkor felmerültek egyéb helyszínek, aztán maradt Veszprém, de hát ennek mi örültünk, a mi igazgatónk, aki szintén régész, Szanyi Brigittáról van szó, is mégis tárgykorokkal fogadta a témát, tehát ő is a kortárs jelenségek felé is nyitott, azt gondolom, hogy ez egy remek tendencia a múzeum vezetők részéről, hogy a kortárs jelenségekre is érzékenyek. És hogy hát nagyjából 60-40%-ban maradt egyébként az eredeti kiállítás, amely jellemzően ilyen interior kiállítás, ahogy Peti is mondta, a falusi futballuniverzum fontos helyeit, helyszíneit, mármint az öltözőt, a bírói öltözőt, a lelátó világát, és így tovább a kocsmát idézik meg. Ebben szerepel a már említett fotósok által készített fotóanyag, és ebbe csempésztük bele a bakonyi és balatoni tartalmat, mind az interjőrök szintjén, mind pedig a fotók szintjén, és egy-egy ilyen új tematikával is kiegészítettük, mint a kocsma is egy ilyen különálló, vagy hát foci mellett az a szoros összefüggésbe álló világ, illetve ilyen a kuglizás világa is.
0: Kugli? Az még létezik?
1: Igen, tessék?
0: Az még létezik?
1: Hát hasonló szorsa van, vagy lett, vagy lesz, mint a futballunknak, a falusi futballnak. Hát falusi kuglizással már nyugtok nem találkozunk, tehát nagyon-nagyon kevés olyan falusi kocsma van, ahol még van kugli élet.
2: A helyzet az, hogy mások helyen magát a focit is meghaladták, az új szokások, és így változik a világ, viszont ez figyelmeztet minket a dokumentálásnak, a feldolgozásnak a felelősségére arra, hogy azt a világot, ami még érzékelhető, azokat a jelenségeket, azokat a történeteket, amik még elérhetők, azok az emberek, akik még megszólaltathatók, ők szólaljanak meg, és ezek legyenek meg, legyenek ott az múzeumnak a gyűjteményében, legyenek meg a kiállítótérben, legyenek ott a fényképeken, nagyon-nagyon fontos a fotóanyag, tehát az egész egy alapvetően vizuális élményt kínáló produkció, egy csúnya szóval, és a fényképek, a videók nagyon hangsúlyosak, és itt a fotókat tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni. Most az elmúlt években Szabó Miklós fotóriporter, korábban mondjuk Mirko István volt a hátsó fővesnek a legaktívabb, legmeghatározóbb fotósa, de számos tényleg Magyarországon is neves fotós működött közre ebben a projektben. Engem nagyon inspirált, amikor ezen gondolkodtam, és ezt elindítottam. Hát több ilyen kulturális élmény, az egyik Moldova Györgynek a Tisztelet Komlónak című szociográfiája volt, ami azt hiszem az 1970-es, 71-es Komló világát mutatja be, minden, hogy zajlott a városnak az élete, a bányászoknak a mindennapjai, a mentősök, a foci csapat, a vájárok, a faluszéli cigányok élete, minden benne van, és én azt valahogy azt képzeltem, hogy ugyanilyen egyszerű, tiszta és jól érthető eszközökkel a falusi futball világán keresztül is be lehet mutatni az egyes településeknek a helyzetét, mindennapjait, kilátásait. Ez kifejezetten ilyen szociológiai megközelítésből fogalmazódott meg ez a dolog, és ezt is követjük azóta, de talán ez jelenti az újszerűségét is, mondjuk a korábbi tapasztalatokkal ellentétben. Másik meghatározó élményem volt még, bocsánat, csak ezt is fontos elmondani, a Rockenbauer Pálféle másfél millió lépés Magyarországon című filmsorozat. Nekünk nem volt tévénk gyerekkorunk, úgyhogy ezt viszonylag későn láttam, akkor, amikor már aktív újságíró voltam, és megint csak ugye ez is így kimozdított ebből a városi komfortzónából. És talán még egy harmadik élményt mondhatnék, ami meg ezt a vizuális oldalt erősítette, Hans van der Meer holland fotóriporternek a munkássága, több kiállítás is volt Budapesten is, Ludwig Múzeumban 2007-ben, aztán a Robert Capa Központban néhány évvel ezelőtt. Ő több egyéb téma mellett hát megint csak amatőr futball, falusi futball világával foglalkozik, hát inkább csak foglalkozott Hollandiában, a saját hazájában, Európában, és egyébként aztán a világ más ilyen egzotikus helyein is, és rám nagyon nagy hatással voltak ezek a fényképek. Engem teljesen megbabonáztak. Úgyhogy ezek voltak.
0: Igazából te egy szoció érdeklődésű sportújságíró vagy, akit legalább annyira érdekel a társadalmi háttere ennek a sportágnak, ha mondhatjuk így, nem a nagy világsztárok, meg a föl nem tudom sorolni a Maradonát, meg küldtél egy videót, hogy zenében válaszunk Maradonát, de én azt gondoltam, hogy nekem sokkal jobban tetszik az a bácsika, aki ott Erdélyben elénekli, amivel a műsort is kezdtük, a csapatnak az indulóját. Tehát, hogy ez a szoció szemlélet téged megfogott a sport egy adott szegmensében, mondhatnám így.
2: Amikor ez indult, konkrétan a Hátsó Füves Futballmentő Túra nevű programsorozatról van szó, akkor Balázs még nem volt benne a sztoriban, tehát ezt Ringer Istvánnal, a már említett Sátorajóhelyi Múzeum igazgatóval, illetve Orosz Zsolttal, a Futballkutató című blog szerkesztőjével találtuk ki Zemplénben, és az alap gondolata az volt, hogy miután rengeteg csapat megszűnt, ott a zempléni vidéken van egy olyan szűk zóna, ahol 100%-os a csapat megszűnés aránya, tehát egy teljes bajnokság eltűnt a semmibe. Mi mindig nagyon szerettünk árral szemben úszni, ez már Balázs kapcsolatban is ugyanígy megfogalmazható, de hogy akkor jött ez a gondolat, hogy alakítsunk egy csapatot, egy ilyen, nem tudom én, utazó futballtársaság, vagy egy ilyen missziós
0: egy
2: csapatot.
0: Csapat.
2: Igen, egy zempléni Phoenix nevű csapat, amiben benne voltak nem csak régi focisták, hanem akik így szellemileg tudtak ezzel azonosulni, például mondjuk Sajó László költő, a Magyar Narancs publicista, aki ennek az egyik legerősebb ilyen szellemi bástyája, ő is rendszeresen játszik ebben a csapatban, és hívjuk ki egy-egy meccsre a megszűnt falusi csapatokat, hogy a saját elhagyott pályukon játszunk velük egy meccset, és a meccs apropóján mutassuk be a helyi labdarúgásnak a múltját, történetét, beszélgessünk a helyiekkel arról, hogy mi volt ott korábban, ezeket rögzítsük, mutassuk be a nagy nyilvánosságban, riportok, videók, fotók segítségével, és valamilyen módon a kultúrát, a helyi kulturális életnek az értékeit, büszkeségeit is csavarjuk bele ebbe a sztoriba.
0: De mindjárt Balázs, te következel, mert kíváncsiak, hogy ebből mi látszik a kiállításban, de hogyha a megszűnt csapatokat kértétek meg, hogy jöjjenek focizni, tehát honnan tudtátok, hogy hol vannak az emberek a vidéki helyekről, kisvárosokból, nem tudom, de a kisközségekből, a falvakból, tudomásom szerint az volt a mozgás, társadalmi mozgás, hogy a nagyvárosok felé mozdultak, és ott hagyták az idős szüléket.
2: Ez pontosan így van, tehát itt a megszűnések hátterében erről akár külön egy órát, vagy 10 órát lehetne beszélni, hogy milyen demográfiai, szociológiai folyamatok állnak, a falus lakosság öregedése, elvándorlás, mobilitás, egyáltalán milyen mentális, is mondjam, a érdeklődésbeli változások az elmúlt évtizedekben, de hogy igen, tehát hogy a

0: akkor szívesen összejönnek, és tényleg rég nem látott barátok újra találkoztak, újra együtt játszottak. Bocsánat, azok, akik elköltöztek időközben a faluból, visszatértek ezekre az alkalmakra, több száz kilométert utazva, és egy olyan ünnepi élmény volt, ami tényleg inspiráló volt a helyieknek is. Itt a generáció közötti kapcsolatot is szándékosan is próbáltuk erősíteni gyerekeknek, fiataloknak példát
1: mutatni. De hány évesek a játékosok?
0: A játékosok jellemzően, tehát nincsen ilyen korosztályos megkötés, de jellemzően ez a öreg fiúk korosztálya azért, pont azért, mert egy kicsit ez a régi időknek a megidézése, tehát mondjuk ilyen 40, 35-40 talán így az átlag. De vannak fiatalok is, illetve mindig szervezünk gyerekeknek ilyen 11-es rugóverseny, tombolát, olyan programokat, amik nekik is érdekesek. És ebből a program sorozatból aztán, tehát az Empléni Főnix mintájára megalakult a Szalai Főnix, a Szatmári Főnix, és mostanáig 75 állomása volt 2022 óta ennek a hátsófüves futballmentő túra nevű programsorozatnak, amely egyébként most az idény, vagy a szezon végén véget ér, de ennek tulajdonképpen egy ilyen természetes menete van.
1: Na Balázs, akkor Bakonyi Főnix?
2: Bakonyi Főnixre is még várhat feladat, bár ez a név egyelőre még így hivatalosan nem lett kimondva, de az elmúlt időszakban itt a kiállításhoz kapcsolódóan Köveskálon játszottak egymással köveskáli kötődésű csapatok, fogalmazunk így, kispályán. Ott úgy alakult, hogy a nagypályán nem tudtunk focizni, de oda kizarándokolt az a közösség, és megemlékeztünk az egykori futballéletről. Ott is én éppen tegnap vittem vissza egy úriembernek a félfelőzött nagyjából 60-as évekből származó zseniális fotóit, és beszélgettünk egy jó órát erről az egész történetről, és egy izgalmas helyszín, akár a Köveskáros térség, ugye Kári medencéről beszélünk, mint az ország egyik legfelkapottabb, hogy úgy mondjam, trendibb kis régiója, ugye bizonyos szempontból, turisztikai szempontból, sőt, letelepedési szándékkal is érkeznek ide sokan, vagy inkább csak második otthonaik felépítéséhez.
1: Hát ez nem inkább egy foci csapat összeállítása vágyát ismerve, nem?
2: Izgalmas kérdés, a balatoni kalandozásom során ezeket egymás mellett lévő kis régiókat vizsgáltuk, a Topolcai medence, Nivegyvölgy, Káni medence, Gertvölgy, stb. Tehát a Művésztekvölgy a környéke. Ugye a foci szemüvegén keresztül egészen más folyamatokat lehetett megfogni, megragadni, nagyon izgalmasak ezek a kis tájak, és hát a Káli medencében ugye azt gondolhatnánk, hogy mennyi ember oda koncentrálódhat, vagy koncentrálódik, és még sincs csapat, egy izgalmas jelenség ez is. Láttuk, hogy mekkora igény lenne ezekre az összetartásokra, amiről Peti beszélt, és most Köveskálon is egy hónapja nagyjából egy ilyen futballtalálkozó volt, és nagyon érdekes.
1: Ebből, bocsánat, arra következtetek, hogy van is, meg nincs is. Tehát ha van, aki összerántja őket, és azt mondja, hogy na, akkor játszani fogunk, ekkor és ekkor kijön, és megcsinálja a névsort, és hát körülbelül úgy, mint Minarik.
2: Igen, ez egy nagyon fontos megállapítás, amit mondasz, hogy a sok-sok ok egyike az, hogy kellenek ilyen lámpás emberek, akik összefogják, mint Minarik, de a futball közösségeket, és a szervezésre járó terheket felvállalják a vállukra, a hátukra, és ezt egy-két-három ember viszi egyébként mindenhol.
0: Valójában a tét az nem a futball dimenziójában értelmezhető, hanem inkább a falu közösségek szempontjából, hiszen a futballmeccs azon túl, hogy akik játszanak, azoknak örömforrás, és
1: egészséges
0: időtöltés, de hogy egy nagyon fontos találkozási fórum, egy nagyon fontos közösségi erő, identitás formáló tényező, és egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan összekötő kapocsa a falu életében, amely, hogyha eltűnik, akkor ott nagyon erős kockázata van annak, hogy nem lesz más, ami pótolja. És valójában ez ennek a folyamatnak a veszélye, és hogyha lehet ehhez ilyen érzelmi kommentárt fűzni, akkor ezért lehet azt mondani, hogy ez mégiscsak egy szomorú folyamat. Miközben egyébként én mondjuk újságíróként, meg Balázs néprajzkutatóként magát értetődően az objektivitás

0: elve alapján itt a jelenséget a maga szárazságában vizsgáljuk, de hogy mégis azért nehéz ezt így érzelem nélkül, mert van
1: sikerült,
0: benne
1: egy ilyen. Tehát azt érzem, hogy egyikötök sem mozgósítja igazán az érzelmeit, pedig biztos, hogy kell ahhoz, hogy ezt a munkát akár újságíróként, akár muzeológusként, akár dokumentátor, mert a muzeológusok nyilván kellett dokumentálni egy csomó mindent, akár csak a fotók, meg az iratok, meg a papírok, tehát nem csak tárgyak vannak ebben a kiállításban, és nekem az az érdekes ebben, ahogy így beszélgetünk, hogy nem érzem a szenvedélyt, ahogy egyébként elképzelem ezeket a fiúkat, akik, és férfiakat, akik ott fociznak, amiben annyi szenvedély van mindig, meg akik állnak körül és drukkolnak, de ti mind a ketten nagyon profi módon ennek az objektivitásnak a jegyében beszéltek erről. De legyen így. És akkor nézzük meg, hogy mi van most ebben a kiállításban, mind abból, amiről eddig így próbáltunk. Balázs, mit? Egyrészt akkor van egy anyag, ami az eredeti Sátoralja újhelyi kiállításból elhoztad, vagy megkaptad, vagy mi? Hogy történik ez ilyenkor? Mert azt nem te gyűjtötted.
2: Igen, hát ez a két intézmény közti jó kapcsolat múlik nyilván megfelelő szabályozással, és hát hosszú-hosszú szállítós utakkal, kollégáim segítségével valóban elhoztuk az anyag egy részét, és ennek tartva az eredeti koncepciót abba. Hát én nyilván egy más terekben lehetett, ez egy nagyobb tér, két nagy teremről van szó. Itt ki kell emelni a céget, vagy hát azt a stábot, akik csinálták a Veszprém és Kit stábja az, aki egy remek kiállítást épített a mi elképzeléseink szerint. Ez is nagyon fontos dolog volt, hogy úgy nézzen ki, ahogy kinéz.
1: Tehát olyan, mintha bemennék egy öltözőbe, és hát meccsre nem tudok menni a múzeumban nyilván, de az öltözőbe, meg az edzőterembe, meg a ilyen helyekre olyan, mintha be tudnék menni. És mondtátok, hogy van egy kapu is.
2: Igen, tehát onnan kezdődik a történet, hogy mintha egy sportolatra lépnél be, egy picit a formák kontúrra visszautalva egy ilyen vasbeton hegesztett kis kapun keresztül jutunk be a kiállító térbe, és valóban van öltöző helység is, ez volt az eredeti kiállításban is, de itt a Vincent Káli medencei már régóta nem létező, és nem létező pálya melletti még meglévő öltözőépület került megidézésre, de a harmadik fél bisztróba is beléphetünk.
1: Meg lelátó is van.
2: Igen, amit akartam mondani, ami nagyon fontos, és gyermekcsapatoknak, a gyermeklátogatóinknak talán kedvenc helyszíne az a lelátó, amelyen még szotizni is lehet, sőt
0: kell. A világ egyetlen múzeum, ahol lehet szotizni.
1: Ne viccelje tényleg! Hát ez komoly.
2: Igen, és a Bakonyi kalandozásunk összefoglaló epizódja tekinthető meg itt.
0: És éppen a mai életis irodalomban jelent meg Mély József tollából egy kritika a kiállításról, átcsúfős kiállításról, és ő pont azzal nyit, hogy milyen érdekes volt az öltözőbe belépni, és megérezni ezt a szagot, ezt az illatot, ami annyira jellegzetesen kötődik a futballöltözőkhöz.
1: Labdák is vannak?
0: Labdák is vannak, de hogy is mondjam.
1: Nagyon fontos, nem?
0: Fontos, de hogy is mondjam, az elég banális ötlet azért labdát tenni egy foci kiállításra.
1: Nem egyet.
0: Ami labda szerepel a kiállításon, annak különleges jelentősége vagy története van. Nem, több is van, de mindegyik olyan, két labda van, ha jól emlékszem. Az egyik...
1: Én tettem, hogy ez reménytelen.
0: Hát, bocsánat.
1: Nem fogok focizni ettől, hogy két labda van.
0: Hát,
1: igen?
0: Nem, van három.
1: Na,
0: most már lesz,
1: lehet, ez hogy
0: felcsigáztam az érdeklődésedet. Szóval van egy labda, az egyetlen magyar aranylabdás Albert Flórián szülőfalujából, Hercegszántóról, egy 40-es évekbeli labda, egy nagyon-nagyon különleges darab. Mudatták. Tehát ennek tulajdonképpen ilyen futballtörténeti jelentősége is van. Ezzel a labdával még maga Albert Flórián is focizhatott. Van egy labda, amelyet a sátoraljóhelyi fegyház és börtön fogvatartottjai vartak, és ez egy érdekes sztorit hoz be a börtönben vart labdáknak a történetét, ami egy ilyen sajátos területe a vidéki futballkultúrának, mondjuk fogalmazunk így.
1: Hát ott van börtönfoci, úgyhogy persze.
0: Hát igen, de a labdavarró üzem az több uh-huh. börtönben meghatározó hely és tevékenység volt, és egyébként hát az öltözőben van egy ilyen igazi falusi labda rajta az adott csapat nevének a feliratával, úgyhogy azért labdából sincs hiány.
1: Balázs, beléd folytattuk a szót, itt nagy szenvedéllyel, ahogy kell. Mi az, ami marad? December 20-án nyitva van ez a kiállítás, és utána mi történik ezzel az anyaggal, ami nagyon értékes, mert teljesen egyedi fotók is vannak, tárgyak is vannak, illatok is vannak ezek szerint. Mit kell ezzel, mit lehet csinálni vele?
2: A fotókiállítás az gyakorlatilag párhuzamosan él, vagy működik, tehát annak a sorsa az valószínűleg, vagy ennek, vagy egy más tematikával rendezetnek tovább fog vándorolni az országban. Ez egy nagy kérdés. Mi is még a tűnődés szintjén állunk, hogy vándorolhat-e tovább ez a kiállítás más, akár megyei múzeumokban, vagy más intézményekben, vagy vannak jelentkezők, erről Peti tud többet beszélni, vagy egy országos múzeumban esetleg egy összefoglaló nagyobb hát kiállítás, vagy egy
1: múzeum.
2: Állandó
1: ugye?
2: Egy állandó helyet találni. Ugye ez egy kicsit ilyen már technikai, vagy ilyen múzeumi technikai szervezési kérdés is, hogy nem egy gyűjtemény tagjai a tárgyak és dokumentumok és fényképek, vannak kölcsönzött tárgyak is, tehát amik nem a mi tulajdonunk, sem a sátorójóhelyé, hanem sport egyesületek, klubok adták kölcsön nekünk, tehát ez egy izgalmas kérdés. Az örömteli, hogy sokak feltették már ezt a kérdést, hogy mi lesz ezután, tehát az látszik, hogy akár a szakma, akár a társadalmi érdeklődés megvan a kiállítás kapcsán felmerülő kérdések miatt, szóval
0: igen, hát egy nagyon erős néprajzi gyűjtés ez, úgyhogy azt gondolom, hogy ha megy tovább a kiállítás, akkor olyan helyre érdemes, ahol ez a néprajzi érdeklődés, fogékonyság meghatározó. Most nem akarom mondani, hogy a néprajzi múzeum, az nyilván egy más szint, és egy nagyon megtisztelő lehetőség lenne, de egy olyan intézményben, amelynek a profiába ez belevág, azt gondolom, hogy helye lenne ennek a kiállításnak, de egyelőre annak örülünk, hogy Veszprémben van ez a csodálatos lehetőség, és biztatnám a hallgatókat, hogy keressék fel a Lackó Dezső Múzeumot.
1: Lackó Dezső Múzeum, Veszprém. A záró gondolatom az lenne, hogy Mynárik Ede már itt szóba került, mert hogy ugye 20-as évek, kell egy szenvedélyes szervező, akinek mindennél fontosabb, hogy az ő csapatával mi történik, és a csapat tagjaival mi történik, és mit tud róluk, és mit tud értük. De talán nem tévedek, és ezt nem is inkább kérdésnek mondom, csak így megállapításnak, hogy a Régi idők focia című film, ami egy örök klasszikus marad, Sándor Pál rendezésében, a történet maga Mándi Iváni, hogy az egy városi 20-as évekbeli történet, és valahogy a falusi foci, vagy a hátsó füves foci, az a szenvedélyben ugyanaz, de nem biztos, hogy a lehetőségeik ugyanolyanak ezeknek a kis települési embereknek, mint egy nagyvárosi, bármennyire is szegényes körülmények között 20-as években élt csapatnak voltak. De ha kell egy csapat, az biztos, hogy ugyanaz a gondolat, ha jól sikerül, mondjuk ez a hátsó füves vándormozgalom. Nekem továbbra is nagyon tetszik, amit kezdtünk, hogy a Bakonyban 4 napot túrázni, és megkérdezni embereket, hogy akarnak-e focizni, és a végén ott van egy csapat, amelyik megáll a lábán, hogy úgy mondjam, és tud játszani szegény Bakony Béllel. Mennyi volt az eredmény?
0: Hát őszintén szóval egy kicsit aggódtam, hogy nagyon nyerni fog ez a toborzott túracsapat a előzmények tükrében, de hála Istennek nem nyertünk nagyon, csak 5-3-ra, úgyhogy 5-3-ra nyert.
1: Ez még belefér?
0: Hátsó füves 11, ez szerintem még a Bakonybéliekre nézve is hízelgő.
1: Szoros eredmény.
0: Szoros eredmény.
1: Akkor én nagyon jó munkát kívánok, meg jó focizásokat kívánok nektek mind a kettőtöknek. Törő Balázs Veszprém, muzeológus.
2: Köszönjük szépen.
1: És Csillag Péter újságíró kollégának.
0: Köszönöm szépen.
1: azt mondanám, hogy ugye kezdtük ezzel a dalocskával, amit Erdélyben gyűjtöttetek, mint csapat dalt, és volt hozzá a Zempléni Főnixéknek a csapatdala, és a végére próbáljuk meg meghallgatni Zeg Zoltán verse alapján a legnagyobb magyar focisták egy-egy sort elmondanak. Ez a te ötleted volt, Péter, te raktad így össze?
0: Szabó Miklós fotós kollégával jöttünk haza egy vidéki hátsófős állomásról, autóztunk és beszélgettünk arról, hogy kéne valami nagyon egyedi dolgot csinálni a hátsófős 10 éves évfordulójára, ami tavaly volt, és akkor vetődött fel ez a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ezt a egyébként tényleg csodálatosan szép falusi futballverset Zeg Zoltántól elmondanák azok, akik a hátsófőst így vagy úgy segítették, híres futballisták, edzők, szövetségi kapitányok, és hála Istennek mindenki örömmel első szóra vállalta ezt a felkérést, és elmondta a maga verszakát, hogy ez egy ilyen egyveleg, amiben megszólal Gera Zoltántól kezdve Pisont Istvánon keresztül, Ádám Martinon át, Telek Andrásig bezárólag sok mindenki, illetve hát a korábbi generációk jeles képviselői is, Egervári Sándor, Bozsik Péter, vagy akár Veréb György, és most nem is mondom tovább a neveket, mert megint csak mindenkit fel kellene sorolni, de hogy olyan nevek, akik tényleg rangot adnak egy ilyen ünnepi produkciónak, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ők is a maguk módján hozzájárultak, és hozzásegítettek minket a hátsó fős ügy szolgálatához.
1: Nagyon szép, hogy a Zempléni Főnix József Attilára épít, és reméljük, hogy a Balatoni Főnix, vagy Veszprémi Főnix, vagy Balaton felvidéki Főnix, majd meglátjuk, hogy lesz ez, esetleg épített Zeg Zoltánra. És akkor a magyar irodalom Milarik Ede mögött felsorakozva a futball világában megtalálta a képviselőit. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Ez volt a Szép kilátófogadó a Tilos Rádióban, Ránk Júliát hallottatok. Köszönöm a figyelmet, Misi, köszönöm a segítségedet. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen a meghívást!
2: Köszönjük szépen, már mindenkit a kiadásban!

0: Zár Zoltán, egy falusi futballpálya.
1: A gesztenye lombok mögé bújt kis futballpályán délelőtt iskolás gyerekek rugdalják a labdát a kapu előtt.
2: Engedjetek, hadd rúgjak én is. Egy 11-es legalább. Hadd panaszlom jó büszkeséggel. Eltaláltam a kapufát.
3: Pedig de szépen szállt a labda, s vele boldog tekintetem. Ó, hányszor múlt egy kapufán, egy arasznyin csak a győzelem.
4: De vesztesen, úgy is szép volt a vasárnapi alkonyat. Szárnya ölt összebújni, Ferit, Sanyit, a társakat.
5: Tudni köröttem, s tudni azt, hogy ha győzelem, ha vereség, a mi szívünkben csak a hűség hajtja új ágát, levelét.
6: Mi állam vagyunk csapatunkat, vagyunk az öreg dukkerek, új tavaszt, vasárnapot várva, virasztja szívünk a telet.
7: Roppan a hó a hegyi úton, a fák, a lég, s fönn az egek, mind-mind üvegből. Este van már, jönnek az inas gyerekek.
8: Jönnek a boltból, műhelyből, gyárból, vár rájuk mi sosem elég. Anyai szó, fecsegő kájha, gőzölgő krumpi főzelék.
9: De ráfogy a zsír a kanára, mert oly nagyon kell a beszéd. Az őszi vasárnapok íze. Hogy is volt az a vereség?
10: Hogy csalt a bíró, s bal szerencse, s haza kapufa bemegy, de lesz tavasz még, lesz vasárnap, s a világ is beledemek.
11: Nem csak a háló, benne a labda. Napként ragyog majd az a gól. Ragyog szemünk, és a ruhánkon az olaj és a téglapor.
12: Ó, futball! 40 éve kísérsz, bármerre is megyek. Te sem hagysz öregedni engem. Lelkemben fülel a gyerek.
13: Fülel, fölugrik, az egekre dobja sipkáját, gólt kiált. Mert oly szomjú a győzelemre. Mert van miért fizes, világ.
14: Mert lehet Ort, vagy Kistakács, vagy Puskás a neve. Egyre megy. Őt látom a szatmári pályán. Ő tör kapura, Pomacek.
15: A győztes gólt mindig ő rúgja. Egem, földem, kamaszkorom. Ma falu széli, fák tövében, holnap városi grundokon.
16: Rúgom a labdát a gyerekekkel. Kik nem a szürkülő hajat, szívünket látják. A halálig izzó pirosló parazsat.
17: Amikor a ma véső sípszóra a pályáról majd lemegyek, ha csapzottan is, ha liegve, de mégis, mint a győztesek.
18: Vörös dresszünkön elmaradt nyarak, vérlódító nagy forrósága ízzik. Gyerekek, fél idő 0-0. A vizek okos erővel elöntenek mindent. Érzitek-e, hogy árad az idő? A vér. Szép ifjú vérünk lüktető lovak módjára harmatos mezőn nyerít. Ma nincs, ki áhítattal meg ne irigyelné baráti jobbunkat, melyet odanyújtunk a roskadó világnak.

fél idő 0-0. Karcsú tagjainkból hajbókoljatok ki, cédrusok, kövek, tüzek és elektromos álmok. Őrizétek, mint kövér kisdedet, jövő nagy országlásunkat, ahol szépek, tiszták és becsületesek maradhatnak jó gyönge társaink. Idegen autók taposnak el. Erős kovácsok markában a vas kipirul, mint a fiatal leány, ha futva ér virágai közé. Mi már meg sem tudnánk maradni, üldögélni a távcsöves, kényelmes páholyokban.

0: Est-ce que Aladar peut nous rappeler un petit peu ces événements? Et encore une fois, est-ce que selon lui, les autorités hongroises ont pris la mesure du drame, ont agi comme elles auraient dû agir?
1: Röviden össze tudnál lefoglalni ezeket az eseményeket, és kitérnéne arra, hogy szerinted a magyar hatóságok az események súlyának megfelelően léptek-e fel?
2: Eléggé közismert, 2008 és 2009 során nem tudni hány fős, de négyen kerültek a magyar hatóságok látóterébe. A tárgyaláson, vagy a nyomozás során már kiderült, hogy legalább öten voltak. Öt neonáci érzelmű magyar állampolgár arra szerveződött, hogy vétlen cigány családokat roma telepek szélén előre megszervezett, katonailag megszervezett módon
1: Donc les faits sont assez bien connus en Hongrie. Le nombre de participants dans cette série d'attaques terroristes n'est pas clair. Au moins 4 ou 5 personnes étaient finalement persécutées par les autorités. Donc 4-5 personnes, probablement plus, qui ont la nationalité hongroise, qui ont des visions néo-nazies et qui se sont organisées pour attaquer des familles roms complètement innocents qui habitaient au bord
0: des villages,
1: villages roms ou des parties de villages roms.
2: 14 roma telepet ért támadás.
1: Donc il y avait 14 attaques, 14 lotissements qui étaient attaqués, 14 lotissements roms.
2: Molotov koktélokkal felrobbantottak házakat, aki menekülő roma embereket pedig orvul fejbe lőtték, vagy testüken keresztül gyilkolták meg őt.
1: Donc typiquement il y avait des cocktails Molotov qui étaient lancés pour faire la maison brûler, et quand les personnes qui étaient à l'intérieur ont essayé de s'échapper, on l'a tué avec des fusils.
2: 6 halálos áldozat volt, köztük egy 5 éves gyerek, az édesapja.
1: Il y avait 6 morts, 6 victimes, dont une petite enfant de 5 ans qui a été tué avec son père à la village de Tatár-Szentgyörgy.
2: Ez egy, hogy úgy mondjam, nagy koalíciós felelősséggel, a jobb és a bal oldal közös felelőssége révén előállt diszkriminációs folyamatnak a betetőzése. Ugyanúgy, mint Auschwitz.
1: C'était la culmination d'une politique partagée par le gauche et le droite, donc une grande coalition de discrimination, donc la parallèle avec Auschwitz peut être établie.
2: D'accord. A társadalmi meg a gazdasági válság következtében a
1: suite à la crise économique et sociale.
2: Kilekeztett és magára hagyott roma közösségeket tette felelőssé mindkét oldal.
1: Les deux côtés ont pointé le doigt vers les Roms qui étaient déjà ségrégés dans une situation très précaire.
2: Rendszerváltás után a szegénységnek és mindenfajta magyar társadalmi deviancának cigány arca lett.
1: Après le changement de système en 89, toute déviance sociale et la pauvreté ont donné un visage rome.
2: A média ezt roma problémaként jelenítette.
1: Le média a présenté ça comme un problème rome.
2: Szabadon létrejöttek olyan paramilitáris szervezetek, mint a Magyar Gárda.
1: Il y avait des organismes paramilitaires comme Magyar Gárda qui ont pu s'organiser complètement librement.
2: Az államfő ablak alatt.
1: Sous la fenêtre pratiquement de chef de l'État.
2: Szót nem szólt.
1: Qui avait rien à dire.
2: Solyom Lászlónak hívták ezt az államfőt egyébként.
1: Il s'appelait László Solyom.
2: Akit most visszasírnak.
1: Qui est maintenant rappelé comme un bon président.
2: És azok, akik gyilkoltak, azok a Magyar Gárdát túlságosan puhány szervezetnek minősítették.
1: Et ceux qui ont décidé de tuer ont considéré Magyar Garde, donc la Garde hongroise, cet organisme paramilitaire, d'être trop mou.
0: Pas assez radical, quoi.
2: Ok.

0: Mi mondott céljuk az volt,
1: leur but exprès était,
0: hogy polgárháborút szítsanak a magyarországi romák és a többség között.
1: De créer une guerre civile entre les Roms et la majorité non-roms en Hongrie.
0: Ezért gyilkoltak vétlen, ártatlan embereket.
1: C'est pourquoi ils ont tué des gens innocents.
0: Azt remélték, hogy mi a romák vezetői képviselői föl fogjuk lázítani a romaságot, és az államnak, pedig a belügyminiszternek a rendőrséget, katonaságot kell majd bevetni, és ebből olyan konfliktus lesz, ami valójában a romák tömeges börtönbezárását és kirekesztését eredményezheti.
1: Ils ont espéré que nous, les leaders des Roms, vont créer une dynamique de révolte parmi les Roms et que l'autre côté, le ministère de l'Intérieur, peut envoyer les troupes. Et donc, au fin de ce processus, il y aura beaucoup de Roms qui seront incarcérés ou il y a vraiment des clashs trop importants.
0: Fontos megjegyezni, hogy a magyar hatóságok 4 cigány fiatalt gyanúsított az elkövetéssel.
1: Il est important de rappeler que les autorités hongroises ont ciblé 4 jeunes Roms qu'ils étaient les coupables.
0: Őket akkor engedték szabadon, amikor elfogták a valódi tetteseket.
1: Finalement, ils étaient relâchés quand les vrais perpétrateurs étaient attrapés.
0: Még egy bocsánat kérés sem hangzott el.
1: Et pour cette séjour Rome, il n'y avait même pas une demande d'excuse.
0: Nagyon erőteljesen fölveti a egész történet a magyar titkosszolgálat felelősségét, de nem kizárt, hogy más országok és más országok titkosszolgálatának is érdeke volt az, hogy egy társadalmi konfliktust szítsanak Magyarországon.
1: La responsabilité des services secrets sont vraiment une question à poser, même des services secrets des autres États, dont l'intérêt aussi était de créer des conflits sociétaux très importants.
0: Kérdése, a magyar hatóságok felelőssége viszont egyértelmű megállapítható.
1: C'est une spéculation probablement, mais la responsabilité des autorités hongroises est très très clairement établie.
2: Peu après ces événements, le Fidesz revient au pouvoir. Qu'est-ce qu'a signifié ces 16 ans de pouvoir du Fidesz pour la communauté rom?
1: Nem sokkal ezek után, az események után a Fidesz visszatér a hatalomba, az ő 16 éves uralmuk, az mit jelent a romák számára, mit jelentett?
0: A Fidesz hatalomra kerülésének ez a történet is az egyik, vagy a kétharmados hatalomra kerülésének kerülése, ez a sorozatgyilkosság is hozzájárult, mert hogy a romák a MSZP-t tették felelőssé.
1: Cet événement était aussi un catalyseur de prise de pouvoir de la super majorité de Fidesz, parce que beaucoup de voteurs roms ont considéré MSP, donc les socialistes qui étaient au pouvoir avant, d'être responsables, ont voté en masse pour Fidesz.
0: Orbán Viktor viszont létrehozott egy olyan államot, amely sok elemében fasisztának mondható.
1: Orbán Viktor de sa part, il a créé un état qui peut être considéré en plusieurs éléments comme fasciste.
0: Abban az összefüggésben, hogyha pénzérdekek, a gazdasági és a politikai érdekek azt indukálták, hogy fasiszta politikát folytassanak, akkor azt is befogadták.
1: Dans le sens que si les intérêts financiers, économiques ont suggéré que c'est une bonne idée de mener une politique fasciste, ils n'avaient aucune réserve envers ça.
0: Tehát például ugye a legszegényebb társadalmi osztályoktól vettek el pénzt, és abból finanszírozták a felső középosztályt.
1: Par exemple, les enveloppes qui étaient dédiées pour les strates les plus pauvres de la société étaient réduites et c'était réinjecté pour la classe beaucoup plus aisée.
0: Tehát a puccsa elfogadott alkotmányban megszüntették a szociális biztonsághoz való jogot.
1: En 2011, il y avait la réécriture de la Constitution, il y avait une...
0: Szociális biztonsághoz.
1: Le droit de, à la sécurité sociale était pratiquement effacé.
0: A munka alapú társadalommal alapvetően kizárták a társadalomból azokat, akiknek akik nem rendelkeznek tőkével, vagyonnal.
1: Ils ont parlé d'une société basée sur le travail et pratiquement ils ont exclu beaucoup de monde qui n'ont pas une capitale pour y participer.
0: És amíg felszámolták a szolidaritást a társadalomban, hogy egy szociáldarvinista Magyarország ott hoztak létre valójában.
1: Yeah, ils ont pratiquement brisé la solidarité et créé une social darwinisme en Hongrie.
0: Tehát ha megnézzük például a Miskolci stadionépítést,
1: si on regarde comment la,
0: le, 2014-ben,
1: comment la stade a été créé à Miskolc en 2014,
0: ott tetteni, erről írtam egy könyv, az ugye szocialista, nemzeti szocialista Miskolc címmel.
1: J'ai écrit un livre sur ça qui s'appelle Miskolc National Socialist.
0: Tehát ott az történt, hogy a hogy az állam 14 milliárdot adott Miskolcnak, hogy építsen egy felújítson egy stadion.
1: L'État a donné à la ville de Miskolc 14 milliards forint, donc c'est à peu près 100 pour rénover leur stade.
0: A helyi szélsőjobboldali vezetés pedig alkalmasnak találta a pillanatot arra, hogy a stadion közelében lévő szegény telepen élő romákat elüldözze.
1: Donc c'était 50 millions d'euros. Et donc la municipalité, la leader politique extrême droite ont trouvé que c'était un moment opportun pour chasser la population rome qui habitait dans cet endroit.
0: Et összekapcsolódott a rasszizmus a profit érdekekkel.
1: Le racisme et la question de profit se sont retrouvés très facilement.
2: Juste un petit commentaire, c'est un petit peu ce qu'on voit dans le 8e arrondissement aujourd'hui à Budapest avec la gentrification où pour avoir accès à pas mal de vieux immeubles, une partie de la population rome qui habite là est chassée.
1: Tehát a 8. kerületben is egy kicsit ezt látjuk a gentrifikáció, valahol így a romák fognak kiszorulni azzal, hogy sokkal elérhetetlenebbé válnak az árkon, az ingatlanok is.
0: Ez egy önálló témakör.
1: Ez egy sujet à part,
0: a nagy koalíciós felelősségem.
1: Là aussi, il y a une responsabilité de coalition de
0: a lényeg, hogy Miskolcon 200 családot üztek el.
1: A Miskolci il y avait 200 familles qui étaient chassées.
0: A Máltai Szeretett Szolgálattal együttműködve,
1: donc avec
0: a helyi szélsőjobboldali erők.
1: Un organisme qui de solidarité qui était aussi impliqué comme acteur.
0: Tehát itt a Jobbik, a KDNP és a Fidesz együtt.
1: Donc Jobbik, d'extrême droite, KDNP, donc le Chrétien démocrate et Fidesz se sont mis ensemble pour ça.
0: Száz család Kanadában kért és kapott politikai menedékjogot.
1: À peu près 100 familles ont demandé le droit d'asile et ils ont obtenu au Canada.
0: Száz család pedig a környező gettókban menekült.
1: Et l'autre centaine de familles se sont retrouvées dans les ghettos qui sont autour.
0: Közben, nem akarok belemenni részletekbe. Oké, okay. Tehát, hogy azt akarom csak aláhúzni, hogy a NER az igyekezett magába olvasztani minden olyan elemét a történelmi, hát, hogy is mondjam csak, diktatórikus és hatalmi elemeknek, amelyek a hatalmát szolgálták, tehát a hortista rezsim ideológiáját, gesztusait.
1: Donc le système de Fidesz a essayé de ramasser tous les moyens dictatoriels qui étaient utilisés déjà dans le système Horthy aussi.
0: Ahogy, nem tudom, Pinochet és sorolhatnánk tovább.
1: Ou de méthodes de Pinochet qui étaient aussi intégrées.
0: Vagy például a propagandájuk az egyértelműen a Goebbelsi propaganda.
1: Ou quand on regarde leur propagande, ils ont appris directement de Goebbels.
2: Et maintenant qu'il y a le changement de régime, qu'en avril, Peter Madiar a été élu Premier ministre, est-ce que la communauté rom a un espoir de voir une amélioration de ses conditions.
1: Most, hogy áprilisban megválasztották Magyar Pétert, van-e a roma közösségnek reménye arra, hogy itt pozitív változás
2: következik?
1: Két mondatban.
0: Igen. Hát, hogy mondjam, aggodalommal teli bizalkodás van bennünk.
1: On a de l'espoir, mais on a aussi de l'anxiété qui l'entoure.
0: Tettem ritkán ad ilyen nagy lehetőséget egy politikai formációnak, hogy valódi rendszerváltást csináljon.
1: C'est assez rare dans l'histoire qu'une nouvelle formation politique a cette chance, une telle chance de vraiment changer le régime.
0: De azt látjuk, hogy a, hogy zajlik egy kontraszelekció most is, hogy azzal, hogy kizárnak olyan embereket, akik 16 évig a Fidesz ellen dolgoztak és megalapozták az ő hatalmukat, azzal valójában elérik azt, hogy csak azok az emberek kerülhetnek fontos pozícióba, akik fideszesek voltak és időben leléptek, vagy akik némák voltak.
1: Donc il y a une sorte de contre-sélection, ils excluent beaucoup de monde qui pendant 16 ans ont combattu contre Fidesz, et donc ce qui reste c'est ceux qui ont collaboré d'une façon ou de l'autre ou ceux qui sont été pendant toutes ces années.
0: A polgári mozgalom tényleg nagy reményeket fűzött a Magyar Péter föllépéséhez.
1: Notre organisme, le Parlement Rom, le mouvement pour les droits civiques Rom, avait beaucoup d'espoir pour l'élection, après l'élection de Péter Magyar.
0: Mert azt gondoljuk, hogy hasonlóan hozzánk egy ökumenikus politikai filozófiát képvisel.
1: Parce qu'on a pensé que comme nous, il représente une politique économique.
0: Vannak baloldali, szociális baloldali elemei, van emberjogi kérdésekben liberális és jogállami elköteleződésű.
1: Donc il y a des éléments qui sont sociaux assez gauche, je crois.
0: Kulturális ügyekben pedig modern.
1: L'état de droit, donc assez centriste, ou pour la question culturelle, c'est plutôt conservateur, plutôt droite.
0: És jó volt az indítás, hogy a romákat magyarként határozta meg.
1: Au début, il y avait un début qui était très rassurant, très qu'il a défini les Roms comme les Hongrois.
0: Ez egy nagyon fontos változás.
1: Donc, il y a un changement très important par rapport au régime avant.
0: Mert hogy a romák magyarként szeretnék élni a saját életüket Magyarországon.
1: Parce que les Roms veulent vivre leur vie comme Hongrois en Hongrie.
2: Bien sûr.
0: Vagy legalábbis magyar állampolgársághoz fűződő jogaik teljességében.
1: Ou au moins en utilisant tous les droits qui vient avec la citoyenneté hongroise.
0: Csak bizakodni lehet, de hogy az a veszély, hogy ebben a mai helyzetben, egy ilyen válságos helyzetben minden értelmes és minden jóra való emberre szükség lenne. És az, hogy kizárnak fontos, okos, tisztességes embereket azon az alapon, hogy ők az óellenzékhez vagy az óbaloldalhoz sorolják, ezzel elveszik Magyarországtól azt az esélyt, hogy valóban történjenek nagy változások.
1: Donc on avait de l'espoir, mais il y a le danger que s'ils excluent des gens qui ont participé, donc il y a un filtre qui laisse pas tous les talents de participer, on peut pas avoir autant de résultats.
2: Bon, c'est une question ouverte, on verra dans les prochains mois que fait ce gouvernement. Mais merci beaucoup Aladar Horvat d'avoir été dans notre émission. Donc on rappelle que Aladar Horvat est le président du Parlement hongrois à Budapest. Merci.
1: Je vous remercie de l'invitation.
2: Et dans quelques secondes, nous allons avoir la chronique musicale.
1: Egyiket sem?
2: Egy is. Na, no, azt épp lesz.

0: milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek, olyan félénk, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fákalat megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, és mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb, és egyre szabadabb a tény, hogy repülünk.
1: Szervusztok, kedves rádióhallgatók, ez itt az Egyenes Labirintus. Én Peti vagyok a pultnak az innenső oldaláról.
2: Én Judit a másikról, és szeretettel köszöntöm Kis Noémit, aki ma újra a vendégünk.
3: Sziasztok.
2: Hiszen egyszer már beszélgettünk vele. A korábbi beszélgetésünkön a bántalmazó kapcsolatok volt a témánk, és Noémi a Sovány Angyalok és a Balaton című kötete alapján beszélgetett velünk. Ma viszont azért hívtuk el Noémit, mert belekezdtünk tulajdonképpen egy sorozatba, ez az utazás és önismeret sorozat, és mivel Noéminak van egy kötete, a Rongyos ékszerdoboz, ezért azt szerettük volna, hogy ő visszajön, és akkor most erről beszélget velünk.
1: Nekem már is lenne egy kérdésem hozzátok, de a kedves hallgatókhoz is, és legfőképpen hozzád, Noémi, hogy ismeritek Adak Kalekhet?
3: Igen, megírtam is róla, tehát ez egy sziget, ami ma már nem létezik, de ez egy törökök lakta dunai sziget volt a Vaskapunál. Magyar irodalomban egyébként több leírása is van, természetesen Jókai Mornál, és van egy Cartărescu nevű Romániában élő és nagyon európai, abszolút, sőt Nobel-díjas romániás írója Európának, aki szintén írt erről a szigetről. Aztán később azt hiszem a Dragomány Gyuri is szólt nekem, hogy ő is, sőt a Szálinger Balázs is írt erről a szigetről, úgyhogy ez egy ilyen vándormotívum, egy eltűnt, egy elsüllyedt sziget a Dunán, úgyhogy ennyit tudunk róla. Egy paradicsomi szigetnek szokták ábrázolni, mert törökök éltek rajta, és valóban önellátóak voltak, tehát el tudták magukat tartani, illetve kereskedésből, kávéból, azt hiszem kávéval, meg mákkal foglalkoztak. Úgyhogy nagyjából én ennyit tudnék erről mondani.
2: Ez a magyar Atlantis? Az első.
1: Végső soron, amennyire én tudom, igen, hiszen ugye a Duna szabályozás akkor pontosabban a vízlépcső építésekor, illetve bocsánat, a vaskapu építésekor egyszerűen annyira megemelkedett a Duna szintje, hogy ez a sziget a víz alá került, tehát ez is az úgynevezett falurombolásoknak lehetne az egyik példája. Ugye Orsova város volt a Dunaparton, ami szintén víz alá került, és aztán el kellett telepednie. És ez egy olyan helyszín, ami különleges volt évszázadokon át, gyakorlatilag fennmaradt egy török közösség, azt hiszem valamiféle autonómiájuk is volt hosszú időn keresztül, üdülő terület volt, tehát hogy a monarchia idejében, később a román időkben is sokan jártak oda, mert hogy egy különleges helyszín volt, és aztán ugye ez eltűnt, nem is tudom, talán a 70-es évek környéke, 60-as, 70-es.
3: Tehát a Ceausescu időben, Ceausescu én is időszak. Úgy tudom, és ezért nagyon sokan is írtak róla, mert egy ilyen idilli paradicsomi állapotnak ábrázolták, de azért van róla más leírás is, tehát hogy állandó háborúknak volt kitéve, hogy a Duna vonalán volt, és hogy ez az egész Balkán megjelenik ezen a szigeten, mert hogy ott török emberek éltek, de mindig el akarták tőlük venni ezt a szigetet, de valahogy ők meg tudták magukat védeni. Úgyhogy ennyit tudok róla, és persze azt, hogy a helyét, tehát hogy a Szálinger Balázs sokat ír erről, tehát ő elment Orsovára és ott él, neki van egy Duna könyve. És őnála olvastam szintén erről, tehát ő is ezt így visszaidézte.
1: Azért hoztam be Adak Kalek és Orsova történetét. Itt a Rongyos ékszerdoboznak a második bővített kiadásában azt írod Galíciával kapcsolatban, hogy Galíciát mára csak elképzelni lehet, hiszen rég felszámolták, és aztán utána írod, hogy mi van még, hogy mennyire mi van a helyén, de hogy rég elképzelni lehet, hiszen rég felszámolták, és hogy olvasva a kötetedet, nekem nagyon az az érzésem, hogy sok olyan helyről írsz, amit tulajdonképpen már szinte csak elképzelni lehet. Hogy akár az Albán Alpokra gondolok, vagy Grúzia eldugott tájaira, vagy akár az Azerbajdzsán és az ottani kaukázusi vidék, de akár ugye Ukrajna, illetve azon belül bizonyos tájak, hogy olyanok, mintha ezek már nem is léteznének igazán.
3: Hát ez a feladata egy írónak, illetve sokféleképpen lehet útirajzot írni. Az útirajz az egy nagyon jó műfaj, biztos a műsorotok is nagyjából erről szól, hogy megfogjuk azt, hogy hogyan tudok egy tájról írni. Tudok-e úgy egy tájról írni, hogy nincs ott, amit keresek, de valahol olvastam róla, hogy ott valaminek lenni kell. Tehát az Adakalé vagy az Adakalé az egy nagyon jó példa erre, de a Bukovina is, vagy a Csernovici zsidó temető, amikor Paul Celannak és a német nyelvű, vagy az osztrák német nyelvű kultúrának a nyomait keresed, és nincs ott semmi, csak mondjuk egy táblát találsz, egy romos házat, egy feliratot, vagy tényleg a bozótból kiásol sírokat, és kiderül, hogy Csernovicnak egy a világ egyik legnagyobb zsidó és katolikus temetője van, mert lengyel katolikusok és zsidók éltek ott, méghozzá úgy, hogy a lakosság nagyobb számban zsidó volt, azt hiszem 23 zsinagóga volt Csernovicban, az egyik ma festék volt, a másik mozi, a harmadik egy játszótér, a negyedik, nem tudom, nincs is már meg egy lakótelep közepe. És ami viszont érdekes, hogy ez Ukrajna. Tehát, hogy igazából én most, amikor készültem hozzátok, és már régóta vártam azt, hogy valaki esetleg majd erről is szeretne beszélni, hogy mi Ukrajna, vagy mi volt Ukrajna, és mi az, hogy ukrán, mert ugye erről nagyon keveset hallunk, nagyon sokat hallunk arról, ez ilyen médiapolitika is, hogy ugye még több fegyvert kell, és Odesszának, Mariupolnak, azoknak a városoknak, amelyek ugye Kelet-Ukrajnában vannak, de van ugye Nyugat-Ukrajna, ahonnan besorozzák a katonákat, vagy van Kárpátalják, vagy Mármaros szigetünk, Galíciánk, Bukovinánk, hogy ott vajon hogyan élnek az emberek, hogyan fogják fel, kik azok, akik ott élnek, és mivel rengeteg lakosságcsere volt, meg a sztálinizmus alatt ugye ukrán éhínség volt, tehát meghaltak, több millió ember meghalt, elpusztult, tehát a legnagyobb halálos áldozata a második világháborúnak és a sztálinizmusnak az Ukrajnában volt.
1: Ez a holodomor nézve.
3: Ez a holodomor, és ez egy nagyon sebzett ország. Na most egy ilyen sebzett országra még rátolni egy háborút, én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon veszélyes, főleg akkor, hogyha egy ilyen nagyhatalmi keresztűzbe kerül, és az ukránoknak egy újra egy sors beteljesítés. Tehát, hogy már megint ők azok, akik ugye a holokausztban is a legtöbb áldozatot hozták, beregszászolott Csernovicból a lakosság felét egyszerűen elvitték holokausztba, és nem is kellett sajnos messzire vinni, mert ugye maguk a munkatáborok, a haláltáborok azok ezen a vidéken voltak, Galíciában, Bukovinában, Auschwitzban, mai Lengyelországnak, de az Galícia volt. Tehát az osztrák monarchiának egy keleti pereme, és a rendszerváltás után, amikor egyáltalán lehetett utazni a Szovjetunióban, akkor elkezdtem Celannal foglalkozni. Celann, aki egy bukovinai német és francia nyelvű költő, a 20. század második felének legnagyobb lírikusa, egy elképesztő radikális lírával jelentkezett, 1969-ben öngyilkos lett, Párizsban élt, és a Szajnába vetette magát. Tehát egy tragikus sorsú életrajz, és a rendszerváltás után lehetett egyáltalán utazni a Szovjetunióba. A Szovjetunió azt jelentette, hogy Ukrajna, de az akkor még Szovjetunió volt, tehát ugye nem 89-ben még volt Szovjetunió, ezt is sokan összekeverik, tehát azt hiszik, hogy az Oroszország. Egyébként most kutatom a 16. kerületet, mert készül egy ilyen Budapest regény, és például azt tudni kell, hogy azoknak az orosz katonáknak, akiket mi orosz katonáknak hívtunk, és itt éltek Budapesten, azoknak a nagy részük ukrán volt. Tehát az a tábornok, aki meghalt egyébként 2 hete, az is egy ukrán, egy kijevi ember volt, tehát akikkel mi érintkeztünk, itt azok, az nagyon sok, nagyon sokan ukránok voltak. Tehát, hogy igazából sokan erre nem gondolnak, vagy ez az etnikum kutatás, vagy ez az etnikum dolog nem annyira érdekes, viszont a Szovjetunió felbomlása után egy új identitása lett ugye ennek az országnak, az ukrán. De nem ukránok éltek, vagy élnek Ukrajnában, hanem rengeteg etnikum él. Tehát ezeket most én nem vagyok néprajzós, de azt tudom, hogy meghallgattam egy-két előadást a diszfunkcionális ukrán államról, azért diszfunkcionális az ukrán állam, mert nem tud ezekkel az etnikumokkal mit kezdeni. Lengyelek, románok, lipovánok, az oroszoknak és a szlávoknak is rengeteg fajtája él olyan kulturális falu közösségekben, amiket egyáltalán nem is tud ez az állam vagy ez az ország megközelíteni. Tehát ezt az ukrán identitást előállítani egy komoly feladat, ez olyan gondolom, mint Romániának azt mondani Székelyföldre, hogy az román. Tehát, hogy ezeket nagyon nehéz, és nem is tudják, fizikailag egyszerűen képtelenek ukranizálni, és tulajdonképpen egy belső feszültség is van abban az országban, mindig is volt. Az egyetlen dolog, ami összetarthat egy ilyen nemzetet, hogy tényleg a Szovjetunióban ők rengeteget szenvedtek és elszegényedtek, nagyon-nagyon szegények. Tehát úgy képzeljétek el a mai Ukrajnát, amikor ott utaztam először, ilyen 2000, tehát a 90-es évek vége fele, hogy az olyan volt, mint amikor először átmenhettünk Romániába, és mondjuk Kolozsvárra, amit ma már el se tudunk képzelni, mert Erdély az elképesztő fejlődésen ment, tehát és egész Románia, Bukarest is, meg Marosvásárhely, meg mindenféle Brassó, tehát ezek a városok. Malemberg, Csernovic, ezek a legfejlettebb ukrán városok egyébként, Beregszász, tehát azok, amik Ivano-Frankovszki, ahonnan ismerek írókat. Tehát, hogy nekem akkor ez a csernovici utazás, ez fantasztikus volt, ugyanakkor rengeteg megaláztatás történt velünk ezen az utazáson, és akkor értettem meg, hogy mennyit szenvednek egy szomszédos országban az emberek, és hogy mi mennyire keveset tudunk Kárpátaljáról, Csernovicról, Odesszában is jártam. Tehát ez a Fekete-tengernél is voltam, ezek már későbbi utazások voltak, és ezeket próbáltam a rongyos ékszerdobozban feldolgozni. Én nem éltem ott, én nem vagyok ukrán, nekem a nagy szüleim Trianon után eljöttek Mármarosból, tehát Munkács, Técső, Ungvár, ezeket a városokat a nagyszüleim által ismerem, mert rengeteg elbeszélés van a családunkban ezekről a városokról, hogy nagyon gazdag, nagyon termékeny, nagyon jó életük volt, ott ők ilyen polgári emberek voltak, jogászok, ügyvédek, orvosok, tehát hogy nekik a Trianon az egy nagy törés, ugye a családunknak a történetében is. És például az, hogy Mármarosnak a legnagyobb köze egyébként Erdélyhez volt, tehát Szamosújvár, Kolozsvár, ugye? Tehát, hogy létezik egy olyan Közép-Európa, amit ugye felszabdalnak Trianon után, és igazából nekünk most megint ez a háború azt akarja bizonyítani, hogy ez így jól van, és hogy van ez az Ukrajna, és akkor ezt meg kell védenünk, mert minden rendben van. De tudjuk, hogy rengeteg családtörténet van, lengyel családok, Galícia, ugye Lengyel Királyság része volt, meg rengeteg vallás van, tehát hogyha megnéznénk a vallási feltérképezését ennek az országnak, akkor egy fantasztikus gazdagság, tehát nem az, hogy vannak tótók, zsidók, cipszerek, németek, nagyon nagy a német nyelvű lakosság, ami mára teljesen eltűnt. A zsidóság is formálisan van jelen, tehát felújítják a zsinagógákat, visszajárnak haszidók, rengeteg caddiknak a sírját felépítik, és ott egy nagy népvándorlás van, meg látogatás. Hollandok, amerikaiak, meg ugye magyaroknak is nagyon fontos Kárpátalja. De ezt a nagyon sokszínű, nagyon gazdag, nagyon izgalmas, és egyébként a monarchia idején rendkívül fejlett vasúthálózattal, iparral ellátott kultúrát, ez gyakorlatilag teljesen tönkretette a 20. század. És ezért nem lehet bántani senkit, meg ma már ezt elfogadjuk, de azért elég szívfacsaró látni. Tehát amikor először ezzel szembesültem, és valahogy ezt próbáltam. Tehát azt nem mondhattam el, hogy én ott mit látok, mert akkor csak szomorú, és nem tudom, hogy ilyen kietlen dolgokat kellett volna írnom, de egyébként nagyon bíztak akkor a rendszerváltás után az ukránok abban, hogy fel tudnak építeni egy új országot, egy európaizált, európai gondolkodású, fejlett országot, és szerintem az a baj, hogy ez ugye eltűnik, vagy ezt megtörik, vagy ezt felmorzsolják, és sajnos félő, hogy egy ilyen militarizált állam fog létrejönni, aminek folyamatosan háborúznia kell azért, hogy egyáltalán létezzen, és ugye így nem tudsz fenntartani egy kultúrát. Tehát nagyjából nekem ez lenne az első hozzáállásom, és igazából amikor ezeket a könyveket írtam, akkor nem az, vagy ezeket az írásokat, amik a rongyos ékszerdobozban benne vannak, akkor nem az volt a feladatom, hogy egy úti könyvet írjak arról, hogy milyen szállodák vannak, meg hova érdemes menni, hanem hogy egyáltalán mi az, ahol vagyunk. Tehát, hogy milyen a 20. századi történelme.
1: Na igen, tehát most már is ugratunk egy jó nagy fejest így a rongyos ékszerdoboz egyik különleges rejtekében, mely ráadásul ma különösen is fókuszban van. Hát lapozgatva ezt a könyvet, alapvetően az volt a felfedezésem, hogy így a jól ismert, ha már ugye Kelet-Európa, vagy így Európa, meg azért egy kicsit azért ugye azért itt van itt Ázsia is, de hogy így kimaradnak a jól ismert helyek, tehát már úgymond a szép helyek, tehát Albánia van, de nincs Görögország, nem is tudom, mit lehetne mondani, mit tudom én, Erdély-Románia van, de mondjuk nem tudom, te Olaszország nincsen, persze most nagyon rossz párhuzam, de arra akarok utalni, hogy mi, vagy ahhoz a kérdéshez akarok eljutni, hogy mi vitt téged erre a vidékre? egyáltalán.
3: Szoktam mondani, hogy én Rómába egyáltalán nem voltam. Tehát én Rómába körülbelül 3 évvel ezelőtt voltam először egyébként. Jó, jártam Olaszországba, meg Milánóba, de és akkor is azért, mert a, ez vicces, mert a Csicsolinával készítettünk egy interjút, tehát mint magyar világhíres nővel, aki
1: de
3: ugye...
1: akkor az se az a Róma.
3: Aki, de hogy akkor eljutottam egyáltalán Rómába, és ugye fantasztikus volt, és természetesen engem Itália is ugyanúgy érdekel, csak az irodalom által, mivel német irodalommal foglalkoztam, és kimondottam periféria irodalmával, ezért ez érdekelt. De ez nem azt jelenti, hogy ez a könyv úgy egységbe össze van rakva meg, mert ez igazából egy nagyon szubjektív irodalmi eszé, nem is szokták elfogadni, mint mondjuk egyetemi könyvet, hanem inkább így a szép irodalomba sorolják, meg szokták kérdezni, hogy mi ez a műfaj, mert a magyar irodalomba azért nem annyira szoktak útikönyveket írni, vagy nem is tudom, szoktak, de akkor azt vagy egy nyelvész írja, vagy egy földrajzos, vagy egy néprajzos. Tehát, hogy igazából... van is kutatás, hogy szokták is elemezni a könyvemet, meg van most már disszertáció is az utazási irodalomra, és akkor Krasznahorkainak a kínai utazásait szokták felhozni, vagy...
1: Urgai Fogoly például.
3: Igen, tehát, hogy, de hogy igazából az enyémet szerintem nem nagyon tudják még beletenni, mert ez, hát én azért egy irodalomtörténeti pályáról indultam, és ez annak a lenyomata. Tehát, hogy igen, tehát ez a válaszom, hogy én erre koncentráltam, ez érdekelt, ide utaztunk. Egyébként ezek esetlegesek voltak, az antropológia tanszékkel utaztunk Miskolcon, az I.S. Zoltánnal, aki sajnos meghalt egy pár évvel ezelőtt, Kunternő tanítványa volt, egy nagyon fontos magyar néprajzos iskola. Ezek általában temetőkutatásokat jelentett, meg fotográfiát, meg egyáltalán a ennek a közép-európai térségnek a Borsod megye, Zemplén, tehát ennek a kutatását, ezért mentünk Kárpátaljára, meg Bukovinába. Tehát nagyjából meghatározta az iskolám azt, hogy egyáltalán én hova jutok el. Úgyhogy ez...
2: Van az első írásodban, aminek az a címe, hogy Bukó utazás Bukovinába, egy olyan mondat, hogy Kelet-Európa jelene annyira töredezett, rendetlen és kaotikus, hogy maga az emlékezettel való foglalatoskodás is csak a rendezetlenség káoszát erősíti. Ez egy nagyon erős mondat, nekem nagyon megragadta a figyelmemet. És ennek a kapcsán szerettem volna tőled kérdezni, hogy amikor te ezekre a helyekre utaztál, az volt a vágyad vagy célod, hogy valahogy a kulturális identitás nyomába eredj? Mert mondtad, hogy antropológusokkal utaztál, vagy hogy valahogy az ő révükön került írod, hogy ez volt a kérdésed?
3: Igen, tehát ez volt a kérdésem, hogy ki van ott, mi van ott. Mm. Minden falunak, I.S. Zoltán hoztam minden falunak az etnikum leírását, fantasztikus volt. Tehát ugye a Huculok földjére mentünk, ez a Mármaros, Bukovina, ugye ezt le is írom, és minden faluban megálltunk. Egyébként húsvét volt, tehát nagyjából ez az időszak, ugye ortodox húsvét, és elképesztő volt, hogy a fatemplomokba mentek az emberek, és milyen hitvilággal, és milyen jövőképpen rendelkeztek, és mennyire ugye felszabadultak, mert akkor jött létre ez az új világ, tehát a Szovjetuniónak a vége. Az, hogy közben bementünk mondjuk egy kiállításra, mert minden falunak van kultúrháza, és akkor ott tényleg a szovjet kiállítást láttuk, Lenint, Misi Mackót, a szovjet olimpiai sikereket, és kész, ez volt a múzeum, ezt is soha nem feltem, miközben mentek az áldásra éjszaka, ugye egész vírasztottak, és a feltámadás volt, és kenyeret vittek szentelni a templomba az emberek, és mindenki. Tehát, hogy olyan erős, archaikus hitvilág van ezekben a mármarosi, egyébként tiszamenti falvakban, hogy ortodox, tehát ortodox hit is van, és ez igen, valami ilyesmi, de nem én választottam, tehát, tehát én egy ilyen függelék voltam, mert én csak a Csernovicba akartam eljutni, de aztán annyira megrázott, vagy hatott rám az antropológusoknak a szemlélete, hogy ezért lett ilyen ez a könyv.
1: De akkor, amiket tehát, mondasz, azok alapján az jön át, hogy ezek olyan helyszínek, ahol még valami élő hagyományt találni.
3: Igen, él és szinkretikusnak mondanám, tehát, hogy ugye, amit írok is, hogy ökörrel szántanak például, vagy elképesztő archaikus dolgok, viszont ugye félő az, hogy ez felszámolódik, mert említetted az elején, hogy ugye van ez a globalizáció, és akkor mi marad még a világból, amikor már az utolsó szegletét is beszántjuk.
1: De ami felénk, vagy tőlünk nyugatra, ez már felszámolódott?
3: Hát szerintem az nem olyan érdekes, mint ez. Tehát én ezt is szoktam mondani, hogy a perifériánál érdekesebbet nem nagyon tudok elképzelni. Ők perifériának nevezik szerintem meg Európának a leggazdagabb vidéke. Tehát igen, ilyen gazdag vidékek, mint amit Galíciában vagy Bukovinában találsz, ők kulturálisan identitásban, de biztos Bulgáriában is, meg egyébként Görögországban is találsz ilyet, csak nem ennyire éltek izoláltan, elzárva a világtól az emberek. Tehát Odesszában tudom, hogy megszólított bulgár negyedben voltunk, és ott megszólított minket egy nő, hogy honnan jöttünk, és mondtuk, hogy Budapest, és akkor általában szokták tudni, mert ugye nagyon sok ukrán katona volt, tehát nagyon sok szovjet katonával is találkoztunk, akik idősek voltak, Azerbajdzsánban is rengeteg volt szovjet katona él, de ugyanez van Grúziában, Örményországban, hogy a szocialista partnerség miatt tudják, hogy honnan jöttünk, viszont azt mondták, hogy ők soha életükben sehova nem utaztak. Tehát ők így nem is értették, hogy mi egyáltalán utazunk, hogy mi miért nem maradunk otthon, hogy én hogy kerülök oda.
1: Miért nem maradsz otthon? Provokatív kérdés.
3: Hát igen, ez egy nagy kérdés, mert egyébként nekem is van ilyen változás az életemben, hogy ugye sokat utaztam, de szerintem nem többet, mint egy átlagember, csak nem Párizsba mentem meg, nem mindig Berlinbe akartam menni, meg Londonba, hogy én nagyon szeretem Magyarországot. Tehát én mindig azért utaztam el, hogy így megértsem azt, hogy az én nagymamám az hogy jött el már Técsőről, mondjuk Gödöllőre, hogy került oda, vagy hogy miért ott élt a családom, vagy miért voltak földjeik, és azzal mi lett. Tehát, hogy igazából mindig egy ilyen önismeret is volt benne, és tehát én nagyon meghatódtam, amikor először eljutottam Técsőre, mert ugye ez otthon, ez ilyen egész gyerekkorom óta, és mindig jöttek a Szovjetunióból a rokonaink. Egyébként most is Mariupolból jött az anyukámnak a nagybátyja, mert Mariupolt ugye bombázták, és ide menekültek. Tehát a mai napig is vannak ott rokonaink, mert ez egy nagy család volt sok gyerekkel, és azért ez nagyon megható, és nagyon felkavaró volt, tudom, nekem ez az első utazás. Tehát mindenképpen egy családi hagyomány, ha úgy tetszik, ma úgy mondjuk, hogy transzgenerációs traumák, ugye amikor megszakad valami, vagy elköltözöl, vagy elmész, én annyira nem szeretnék elmenni. Tehát szokták kérdezni, tudom, hogy én most Lipcsében voltam a könyvásáron, és ugye mindig az a kérdés, hogy te hogy tudsz Magyarországon élni, ugye független, szuverén íróként, te miért élsz itt? Azért, mert ennél jobb nincsen. Tehát nekem miért lenne jó Berlinben élni magyar íróként, vagy Párizsban, egy külvárosban, egy lakótelepen élni, miért jobb? Tehát én soha nem tudtam gazdagabbat elképzelni, mint Ukrajnát, vagy Erdélybe elmenni, mert az hiszem életem meghatározó élménye volt ez.
2: Te közben, mint azt is mondanád, hogy azért fontos elmenned ezekre a helyekre, hogy a saját gyökereidről tájékozódj, és hogy a családod történetét jobban megértsd. A múlt adásban én Hawaii-ról beszéltem, és idéztem egy Szymborska verset, aminek van egy olyan sora, hogy és ha már itt vagyok, jönnöm is kellett valahonnan. Hogy olyan, mint hogyha erről beszélnél, hogy jó lenne megérteni, nem csak nyilván jönnöm is kellett valahonnan. Hogy olyan, mint hogyha erről beszélnél, hogy jó lenne megérteni, nem csak nyilván a transzgenerációs traumák, meg a családtörténet is érdekes, de hogy egyáltalán, hogy mondtad is, hogy oda mentél és meghatódtál, hogy a család történetének az egy fontos helye.
3: Igen, amikor húsvétkor ugye mentek a magyarok református templomba, azért az elég erős, mondjuk Técsőn, amikor alig van út, meg üzlet, meg minden, és akkor egyszer csak előjönnek az emberek, és ott nincs semmi, és belépsz a templomba, és egy elképesztő gazdagság, kulturális gazdagság, és ahogy ott üdvözöltek minket, és fogadtak, és bevontak, és ugye ott van egy nagyon erős szolidaritás a különböző etnikumok között, kicsit hasonlott egyébként az amerikaira. Egyébként ezt Szymborskát mondod, akit nagyon szeretek, én meg Nemes Nagy Ágnesnek olvasom most az amerikai naplóját, meg készülök erre a pécsi diaszpóra konferenciára, hogy mi az, hogy diaszpóra, egyáltalán mi az, hogy egy nemzetnek a tagjai nem otthon élnek, vagy nagyon nagy a diaszpórája mondjuk a lengyeleknek, meg nagy a diaszpórája a magyaroknak. Hogy Nemes Nagy Ágnes is eljutott 1979-ben Amerikába, a Kádár rendszerből is, és nagyon-nagyon érdekes, csak saját magának írt egy naplót, amit aztán publikált a férje a halála után, vagy a halála... Ő nagyon meg volt lepődve azon, hogy volt ilyen identitásvásár, tehát hogy Amerikában élt meg egyszer olyat, hogy mindenki, aki máshonnan származik, az Iowában egy napon előbújnak ezek az emberek, és mindenki hozza magával az alkoholt, a főételt, a desszertet, és akkor a költészetet, meg az irodalmat, és hogy a Nemes Agnes először azt mondta, hogy ez csak egy vásár, de közben meg látta, hogy ez egy ilyen nagyon erős kulturális gazdagság. Egy olyan kádári világból jött, ahol úgy megpróbálták ugye egységesíteni, vagy ahol az identitás nem volt kérdés, vagy nem volt vallás, vagy ez nem volt... Úgyhogy én el tudom képzelni, ráadásul ők szerintem Szymborszkával úgy nagyjából egy generáció lehet, és a Nemes Agnes is ott rögtön megtalálta azokat az írókat, meg költőket, akik hasonlóan gondolkoznak, és akkor jött a nagy kérdése, hogy miért ír valaki angolul, aki mondjuk nem tudom, szudáni, vagy miért ír mondjuk angolul egy lengyel, vagy ő neki miért kellene angolul verset írni. Tehát, hogy ez neki, ő neki számára ez elképzelhetetlen volt. De egy magyarnak ez elképzelhetetlen, mert nem tud azon a nyelven, mert csak a saját anyanyelvén tud. Tehát, hogy ezen így morfondírozok, és szerintem ez egy elég erős rész abban a naplóban, mert ő ezt addig nem tudta elképzelni, hogy valaki nem az anyanyelvén ír. Tehát, hogy ez ilyen érdekesség.
1: Talán. Mit ő szoktál más nyelven is írni? Ugye, persze, beszélsz németül, ez evidens, de hogy például írtál már németül, vagy szoktál írni németül?
3: Hát, csak újságcikket írtam, eddig hármat. De azt is nagyon a kényszer hatására. Tehát, hogy meg ugye nagyon sok felolvasásom volt, meg megjelent a könyvem, és a műfordítóval, Zádor Évával sokat dolgoztam, ezért tőle nagyon sokat tanultam, ahogy átültette a könyveimet, de soha nem mernék, nem az anyanyelvemen. Szép irodalmat egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy szép irodalmat másik nyelven.
2: Mert nem tudod úgy kifejezni az idegen nyelven.
3: Az idióma, az összes gondolat, ezek a mondatok, hát ezt én nem tudnám. Nagyon fapados lenne. Egyébként ma van ez a fapados angol, meg ez a fapados írás, tehát ez nagyon megy, meg ugye a Twitteren elég, hogy egy mondatot leírsz, és akkor már te vagy a világ legbölcsebb embere. Én ezzel nagyon nem értek egyet. Tehát nekem az nem írás. Meg a Facebook sem írás. Szóval, hogy ezt lehet, hogy én tudnék németül egy jó pofa mondatot, persze, Twitterre, de hát ez nem irodalom.
1: Amikor az utazásaid, tehát amikor utazol, akkor te utazás közben szoktál naplót írni, szoktál jegyzeteket írni, vagy mész, befogadod a mi értéged, és esetleg csak széljegyzeteket vetsz oda, vagy fényképeket készítesz, és aztán itthon írsz. Hogyan zajlik ez benned?
3: Hát egyébként ezek benne is vannak a szövegekben, hogy általában előtte olvasok egy pár könyvet, tehát nem úgy megyek oda, hogy azt se tudom, hogy mi van ott, mert ugye akkor nem tudom, hogy mit kéne. Nem veszem észre, hogy ez a festékbolt egy zsinagóga. Uh-huh. Vagy hogy ez egy református templom, ami egyébként valamikor evangélikus volt, aztán katolikus lett, aztán lett a pártház. Tehát, hogy ezt így nem veszed észre, és viszont amikor már utazom, akkor általában nem nagyon. Tehát van egy kis füzetem, ott jegyzetelek, meg szerintem, ami egyszer beszéltük a Péterrel, hogy én a fotográfiák azért elég sokat segítenek. Tehát én nem fotóztam korábban. Egyébként ezt mondjuk így a Facebook világában is elég jónak tartom, hogy vizuálisan tudsz narrálni, tehát vizuálisan is vissza tudod adni egy útnak a hangulatát. Mondjuk azt ugye inkább el tudom képzelni, mint hogy nem az anyanyelveden írsz, de aztán utána leülök, és sokszor akár még hónapokig is gondolkozom, hogy ez hogyan lehetne. Nagyjából így.
2: A Rongyos ékszerdoboz konkrétan hogy készült? Tehát, hogy haladtál ezzel a csoporttal?
3: Nagyjából időrendben vannak a szövegek, igen, tehát a Bukovinai útunk volt az első, az nagyon meghatározó volt, és akkor nagyjából időrendben így voltak ezek a szövegek, hogy ugye a Bukovina, Galícia, Vajdaság, Erdély, és akkor akkor nyílt ki nekem újra Európa, meg a világ, amikor a Kaukázusba eljutottam, tehát ez az Azerbajdzsán, Grúzia. Egyébként most pont a Boldizsár Ildikóval tavaly együtt voltunk Örményországban, ami nagyon, nagyon jó volt. De láttam, hogy ő is másképp utazik, meg én is. Ő mást keresett, én mást figyeltem, és szerintem ez is nagyon érdekes, hogy ahány ember annyiféle útleírás, mert mindenki mást keres, vagy mást lát. És akkor volt még ugye az Albánia, ami nagyon érdekes, ott meg aztán újra visszamentem ezekre a helyekre. De egyelőre ezt most lezártam, tehát hogy azóta nem nagyon... Írtam.
1: Na, itt ha folytassuk innen a Kaukázus lábaitól, gerinceitől, de most menjünk el és zenéljünk egy kicsit. Ez itt az Egyenes Labirintus, vendégünk Kis Noémi, és a Rongyos ékszerdoboz című kötet alapján beszélgetünk utazásról, önismeretről, eltűnt kultúrákról.

0: Ez itt a harmadik utas. Bocsánat, ez itt az egyenes labirintus. A harmadik utas az majd két hét múlva szerdán lesz, de azt is hallgassátok, ha éppen erre jártok a Tilos Rádió környékén. Telefonszámunk 0612153773, vendégünk Kis Noémi, és a Rongyos Égceldoboz című kötete alapján beszélgetünk utazásról, önismeretről. És itt van egy mondat és van egy gondolat, azt mondja, hogy szerintem ez Albániáról szól. A Vérbosszú, kényszerházasság és a Huncut vendégszeretet című írásodból, ami azt mondja, hogy szó van egy Edith Durham, remélem jól ejtem a nevét, Edith Durham nevű hölgyről, aki tulajdonképpen útleírásokat ír, és azt írod itt, hogy Albánia felfedezéséért első Zogu albán király szerint Edith Durham utazásai előtt Albánia csupán földrajzi fogalom volt a világ számára. Na és ez alapján az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy gondoltál-e már arra, hogy azáltal, hogy írsz ezekről a helyekről, hogy ezeket értelmezed magadnak, értelmszerűen az olvasóknak is, hiszen nyomtatásba kerül, kiadásra kerülnek ezek a szövegek, hogy ezáltal valamilyen módon általad maradt fönn? Most nyilván nem akarok...
1: Egyébként az Edith Durham, meg a Nob Csabáró, tehát ugye egy magyar is volt, mind a kettő egy érdekes történet. Az a fotó, amit kitettetek, az Edith Durhamnak a kőszobra előtt van. Csak azt nem akartam ott nagyon okoskodni, csak oda tettem a szöveget. Tehát, hogy igen, csak az a különbség szerintem, hát mégis nem, mert ugye németül megjelent ez a könyv. Szóval azért szeretik az albánok Edith Durhamot, mert ő angolul írt róluk. És ugye angolul, tehát hogyha világnyelven írsz egy nemzetről, akkor azért örökre hálásak, tehát mindenhol van egy utcája. Egy angol nőt képzeljetek el, aki nagyon depressziós lesz, azt hiszem elválik, vagy a férjével vannak gondok, vagy van egy ilyen nagyon komoly melankolikus betegsége lesz, és akkor azt mondja neki az orvos, hogy menjen el a Balkánra. És akkor Edith Durham elmegy, és azt mondja, hogy ilyen patriarchális világot, ilyen érdekes világot, ahol viszont ennyire szeretik őt az emberek, ő nem látott, és akkor újra és újra visszamegy, és aztán ott él, és meg akarta örökíteni ezeket az embereket, ugyanúgy, mint a Nob Csabáró, aki egy homoszexuális magyar volt, aki ott tudott élni, mert ugye nyilván volt egy vonzódás egy másik kultúrához, és ő valami komoly tisztséget is aztán betöltött, tehát őnek is több szobra van egyébként.
0: Komoly tisztség alatt azt érted, hogy majdnem albán.
1: Igen. Nagyon,
0: nem tudom, hogy lehetett
1: tehát
0: volna albán
1: király, kell, igen.
0: De hogy nem tudom, hogy lehetett volna albán király, minden esetre ő szerette volna magát az albán trónon.
1: De aztán egyébként ő a Jókaival is jóba volt, és aztán benne is van Jókai regényekben. Tehát ő tudósította Magyarországot a Balkánról, és ugye ezt írók is szerették, mert íróknak is kellenek források, tehát hogy igazából ezek nagyon jó ilyen 19. századi dolgok. Az Edith Durhamnak ugye az a lényege, hogy ő elhagyta a tengerpartot, és fölment a hegyekbe, és Albániának két dolog van,

0: És valóban létezik, tehát ezek családi viszályok, és ezek nagyon komoly dolgok sajnos, tehát ezek ősi dolgok a hegyekben. Albánia egyébként egy nagyon friss ország, nagyon fejlődik, fantasztikus volt ez az utazás, Olaszországhoz nagyon közel van, tehát ide-oda járnak, rengeteget, egyébként kizsákmányolják őket az olaszok, tehát az erdeiket már mind kiirtották, rengeteg terményt meg mindent elvesznek tőlük, de az albánok meg ugye hálásak, mert ők mindig csak úgy beszélünk róluk, mint tényleg Európában mindig a statisztika végén ott van egy ilyen, hogy Albánia, de így alig tudunk róluk valamit. Egyébként Magyarországnak sokszor a történelemben sok köze volt Albániához, és amikor megjelent ez a szövegem, talán az az érdekes, hogy erre kaptam a legtöbb reakciót, tehát még egy ilyen albán szervezet is megkeresett a Facebookon keresztül, hogy szeretnék posztolni az írásomat, mert hogy ők olyan hálásak, hogy valaki ír Albániáról. Tehát végig is van valami igaz abban, amit mondasz, hogy nekik, ha Magyarországon ír valaki magyarul, akkor is az nekik fontos. Aztán volt egy kellemetlenebb élményem, amikor az azeri örmény konfliktusban többször írtam Azerbajdzsánról. Nyilván én az örmények oldalán, mert ugye az örmények szenvedik el azért jobban ezeket a háborúkat, mert Azerbajdzsán rendkívül gazdag oligarha állam az olaj által, Örményország meg nagyon-nagyon szegény ország. És ugye a törökök nagyon támogatják az azerieket, és akkor most is egyébként a háború kapcsán az örmények orosz pártiak, mert Putyin segítette az örmény hadsereget, tehát ők még a grúzok nagyon ukrán pártiak, az örményeknél egy ukrán zászlót nem látsz, mert ők meg nagyon orosz barátok. És ott kaptam egyébként ilyen korrigáló leveleket, meg a Facebookon megkerestek. Azt hiszem az Indexen jelent meg ez a cikkem, és azt is sokan olvasták az azeri örmény konfliktusról. És akkor ott voltak elég negatív tapasztalataim is, tehát ezt úgy egy kicsit megijedtem, hogy én nem is szeretnék ebbe beavatkozni, de azért muszáj, hogy Magyarországon is beszéljünk differenciáltabban ezekről. Mert hogyha mondjuk van egy azeri örmény háború, ami újra és újra kitör Karabahban, akkor arról kell, hogy a magyar médiában is, tehát ne csak egy hír legyen, hiszen nekünk mind a két országokhoz közünk van. Ugye egyrészt a mai magyar politika nagyon barátkozik Azerbajdzsánnal, mert onnan fogjuk beszerezni a gázt meg az olajat. Ugyanakkor barátkozunk Örményországgal is, mert Örményország egy nagyon fontos keresztény ország, és mindig is Erdélyben, meg a diaszpóra örmények miatt mindig is nagyon kötődött a magyar kultúra az örmény kultúrához. Tehát, hogy ezért Magyarországon egyébként sokkal nagyobb az érdeklődés mondjuk a karabahi háború iránt, mint mondjuk egy másik európai országban. Ami talán érdekes így kulturálisan, hogy a magyaroknak mi fontos. És a Kaukázus az mondhatjuk, hogy fontos Magyarországnak a Kaukázus. Valamiért nekünk fontos, és hogyha elmész Grúziába, vagy elmész Örményországba, akkor az ottani emberek tudják, hogy hol van Budapest.
1: Igen, és ez nagyon erős tapasztalat, hogy mi nálunk nem biztos, hogy tudják az emberek, hogy hol van mondjuk adott esetben, mondjuk ilyet mondok, hogy Mesztia, vagy hol van mondjuk adott esetben, nem tudom én, Tirana, Jereván, vagy ezek az orr, igen, és akkor még Tbilisit meg se említve.
0: De szerintetek nincs egy picit az most nálunk, hogy azért egyre többen érdeklődnek ezek iránt, a kultúrák iránt, tehát hogy most már megteltünk azzal, hogy elmegyünk Bécsbe és megnézzünk egy kiállítást az Albertinában? Tehát, hogy, mert ugye az volt a rendszerváltás után, hogy de jó, lehet menni Bécsbe, vagy lehet menni Párizsba. Na de keletre se nagyon lehetett menni, mert elmentünk Csehszlovákiába, meg Lengyelországba, meg Bulgáriába nyaralni. De az, hogy elmegyek Grúziába, vagy elmegyek Azerbajdzsánba, vagy Jordániába, vagy netán valami komolyabb helyekre, Péterről te jártál, tehát hogy ez nem volt lehetséges. Hogy azért talán... Tehát azt tudom, hogy a Rongyos ékszerdoboznak azért lett egy új kiadása, mert volt rá érdeklődés, és nem nagy szó, de ugye több ezer példányban elfogyott ez a könyv, ami mondjuk kortárs magyar irodalom tekintetében egy nagy szó, mondjuk 4-5 ezer példányban, és egyébként megjelent két nyelven, bulgárul is megjelent, nagyon érdekes, hogy a bulgárok mindig érdeklődtek a magyar irodalom iránt, és különösen ezt az úti könyvemet fontosnak tartották, hogy megjelenjen, és megjelent Németországban is, ahol a mai napig is olvassák, tehát a legtöbb példányban eladott német nyelvű. Egyik legtöbb például adott utóbbi években adott magyar könyv az ez. Azért, mert a németeket is nagyon érdekli ez a térség. Tehát ez a Bukovina, Galicia, ugye német nyelvű kultúra, német örmény, vagy német grúz, vagy német magyar. Tehát, hogy ez is egy különleges dolog. Van egy olvasó közönsége azért ezeknek.
1: Föltetted ezt a kérdést, hogy vajon miért indulnak az emberek kelet felé, és nekem ezért azért nehéz erre a válasz, mert nekem is nagyon régóta állandóan kelet felé fordult az iránytű.

0: az életemben, tehát igazából én még nem jártam Rómába, se Párizsba, se Londonba, se semmelyik halálkomoly Nyugat-Európa.
1: Ezt nem tudtam
0: rólad. Én Ausztriába sokat megfordultam gyerekkoromban, mert ott családi okok miatt, tehát a nagybátyám még ott éltek, és emiatt elég sűrűn jártam arra. Életemben jártam párszor Németországnak egy-két szegletébe, de ennyi Nyugat-Európa, na de ha keletre megyünk, ezt akkor ott azért engem nehéz zavarba hozni.
1: De mivel magyarázod ezt?
0: Hát többek között egyrészt azzal, hogy az az érdekes, tehát a kelet érdekel, a Balkán, Kelet-Európa, és aztán nyilván a távol-kelet meg még inkább, és hogy az volt bennem, hogy Rómában én ráére kell menni, amikor már nyugdíjas vagyok. Tehát, hogy egyrészt több pénzem is lesz véletlenül, ahogy haladok előre az életben, míg mondjuk hátizsákos egyetemistaként ez nem volt. Hátizsákos egyetemistaként stoppal elmentem, nem tudom, Bulgáriába, vagy egész Romániát bejártam, Kolozsvár, Szerbiát. Igen, ugye volt egy idő, amikor Kolozsváron voltam cserediák, és emiatt kicsit könnyebb volt, de vagy Törökországba, tehát hogy ezek így érdekeltek, de úgy voltam vele, hogy majd ha lesz több pénzem, akkor megyek nyugatra, mert úgy ott az is kell.
1: És Judit, neked ez ugyanilyen, vagy te hogyan?
2: Hát én nagy olaszországjáró vagyok, úgyhogy most hallgatok mélyen.
1: Igen,
2: de nekem ez azért távolabbra nyúlik vissza, tehát én azért italianistának is indultam valamikor, és engem az érdekel, de mondjuk Olaszországon belül is Szicília, tehát dél. Ha már itt erről beszélünk, hogy mi az autentikus, vagy hova érdemes menni, akkor szerintem, ha Olaszország, akkor délre, minél délebbre.
1: Igen, gondolom Korzika, Málta, ezek nagyon
2: igen,
1: érdekesek.
2: Igen, meg hát ugye Szicília is egy külön világ, de már csak Dél-Olaszország, tehát a Csizma alja, ott egy teljesen más világot látsz, és pont azért, amit te is mondtál, hogy elzártabbak a turizmustól is, meg a civilizációtól, szegényebb vidékek, sokkal inkább megtalálod az érintetlen hagyományt. Tehát, hogyha olasz hagyományt keresel, akkor délre kell utazni.
0: Na de akkor itt van a kulcs valahol, mert amit mondasz, akkor ez se tulajdonképpen Bimbió, nem meg Rimini, meg az egykor nem, oly divatos nem. Üdülőhelyek, ahol a szállodának saját húszómedencéje is van, hogy biztosan nem akarsz a sós tengerbe fülni. Nekem egy nagyon érdekes élményem van, jó pár évvel ezelőtt egy nagyon kedves erdélyi barátommal beszélgettünk különféle fejben lévő kulturális iránytűkről, és ő azt mondta neki, szóba jött ez a kérdés, hogy mi itt Magyarországon vajon miért van az, hogy mi mindig ilyen buvabiláltak vagyunk meg minden. És ő azt mondta nekem, hogy szerintem az egyik nagy probléma, hogy mi, akik itt élünk, folyamatosan nyugathoz hasonlítjuk magunkat. Hogy valahol azt gondoljuk, hogy afelé kell menni, azt kell utolérni, jó létben, nem tudom én, mindenbe, és egyáltalán semmilyen szinten nem veszünk tudomást keletről. És ez megfogant bennem ez a gondolat, nagyon értem, hogy beakadt, és aztán utána az ősszel, ez nyáron volt ez a beszélgetés, és utána az ősszel úgy alakult, hogy egy előadást hallgatva fel, mert most teljesen mindegy, hogy milyen előadást, egy nyilvános előadást hallgatva előkerült egy statisztika, ahol lelki egészséggel kapcsolatos dolgokról volt szó, és a statisztikában az jött ki, hogy Magyarország egy bizonyos tényezőben rettenetesen rossz. És feltűnt nekem a statisztikában, hogy igazából úgy, ahogy van Magyarország a legkeletibb ország, tehát még Románia sincs benne. És én így felszólaltam, hogy elnézést, de hogy ha már úgy beszélünk valamiről, akkor ha már úgy Európa, akkor ha nem is földrajzi, de legalább kulturális, vagy az Európai Unió értelmébe kéne ezt így venni, de hogy lehet statisztikát létrehozni, európai statisztikát, hogy nincs benne se a Balkán, nincsen benne se Kelet-Európa egyáltalán. És akkor azért láttam, hogy a megütközés keltett, és akkor visszaemlékeztem erre a nyári beszélgetésre, és úgy volt egy aha élményem, hogy basszus, tényleg így van. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg ennyire torz az iránytünk, és hogy nem is biztos, hogy milyen rosszul élünk, meg rossz helyen vagyunk a világban egyébként. Csak egy kicsit mondjuk el kell nézni mondjuk a grúzfalvakba, vagy nem tudom én, akár...
1: Abszolút elit és kiválasztott életünk van, mert utazhatunk. Tehát nekem az a szembesülés abban az odesszai bolgár negyedben, abban a házban, az elképesztően megható volt. Tehát, hogy azt ilyen irigykedve mondták, hogy de jó lesz, ha majd én is egyszer elhagyhatom ezt az utcát. Tehát, hogy azért az utazás, az gazdagodás, az utazás, az világszemléletet, és szerintem nyilván ez az utazás, hogyha autentikusan utazol, hogy tudod, hogy mit keresel, hogy mi van ott, vagy minek kéne ott lenni, és nyilván az, hogyha még meg is ismerkedsz az ottani emberekkel, az már egy...
0: Akkor azt is lehet mondani, hogy az utazás ebben az esetben már az utazás már felelősség is, és nem csak azért, ami ott történik a helyszínen, hanem amit hazahozol, mert ha hazahozol, és olyan pozícióban vagy, hogy hogy erről te beszélhetsz, erről te képeket közölsz, erről te előadást adsz, vagy szöveget publikálsz, akkor tulajdonképpen ott a felelősség, hogy miként hozott haza.
1: Igen, és nagyon felelőtlen egyébként az a nyugati kultúra, amelyik mondjuk én az ukrán háború kitörése óta, ugye, ami több mint egy évvel ezelőtt volt, fogalmuk nincs. Tehát, hogy mit tudom én, van egy pár kelet-európai tudósítójuk, aki Bécsben él, és mondjuk már Budapestre is úgy jön el, hogy jaj, eljövök, megkeresem azt a három embert, és már megyek este haza a vonattal. Mert ugye sok ilyet ismertem. Egyébként a Boris Kálnokival is sokat beszélgettem, mostanában van a BBC-nek, a Divertnek, voltak olyan tudósítói, akik tényleg elmentek Törökországba, meg egy-két helyre, és aztán ők beszélték azt a nyelvet, meg komolyan tudtak tudósítani, de egyébként a nagy része ezeknek a tudósításoknak tényleg tele van ország közhellyel. És most jövök Lipcséből, ahol két emberrel beszélgettem, akik eljöttek végül ennek a Kontinentál, az egy ilyen kortárs magyar irodalom, meg közép-európai irodalom angol nyelven, és mind a ketten azt mondták, hogy ők voltak Budapesten is, hogy egyáltalán nem, tehát olyan szinten hetszeli ugye a média bizonyos nemzetek ellen az országokat, amiben vannak részigazságok, de az, hogy a nyugat hogyan tekint a Kelet-Európára, nekem ez egy állandó témám, mert tényleg abban a pozícióban vagyok most már, hogyha már ugye németül megjelenek, akkor állandóan meg kell védenem, hogy basszus, de itt is emberek élnek, itt is vannak falvak, itt is vannak kultúrák, itt is van remény, meg itt is az emberek vágynak dolgokra, de az nem elég, hogy épül egy Bosch gyár, meg egy Mercedes gyár, meg egy BMW gyár, ez nem fogja megoldani Kelet-Európának a helyzetét, meg az identitás vásár, meg az, hogy rájuk kényszerítek olyan dolgokat, amik nyugaton pattannak ki politikusok fejéből, tehát igazából az Európai Uniónak a kultúrpolitikáját felelőtlennek gondolom, és nagyon központosított, és nagyon egy büdzséből osztják ezeket a dolgokat, és nagyon kevés tapasztalat van. Írókkal is szoktam erről beszélgetni, hogy van egy svájci újság, ez a Reportagen, ami egy ilyen nagyon jól finanszírozott újság, tehát megkeresnek írókat, és tényleg az adott országból levő íróval iratják meg a cikket arról a faluról, vagy arról a kultúra, ugye ez szinte világirodalmi színvonalú, és abban a szerencsében volt részem, hogy tavaly engem kerestek meg magyar részről, az egyetlen magyar írásuk eddig a, nem tudom, az újság 20 éves történetében, mert van egy Fazekas Ádám nevű rétsági srác, aki megnyerte, képzeljétek el, Rómában a fagylalt világbajnokságot, ami az olaszoknak egy ilyen nagyon nagy dolog, hogy ki csinálja a legjobb fagylaltot. És eddig mindig olaszok nyerték az első, második, harmadik helyet, és akkor ennek a reportázsemben meglátták, hogy van egy magyar srác, ráadásul rétságon, aki a legjobb fagylaltot csinálta, és képzeljétek el, nekem az volt a dolgom, hogy felkeressem ezt a srácot, és írjak nem róla, hanem arról a faluról, meg arról a vidékről, meg arról a kisvárosról, és így Nógrádról írtam egy cikket, és én magam is ugye rengeteget tanultam, ráadásul a választások előtt volt ez az utazásom, ők finanszírozták az utazást, meg a cikket, az Ádámmal háromszor találkoztam, egy nagyon, nagyon jó fej srác, tehát rengeteg munkája van abban, hogy ő a világ legjobb fagylaltját előállítja, azokból a terményekből, amik ott a régióban vannak, tehát a tejet, a túrót, még az oliva pasztát is valahogy úgy veszi Törökországból, hogy az is lehetőleg valamilyen termelőtől legyen. Tehát, hogy ez például nekem nagyon érdekes volt. És azt mondták, hogy úristen, hogy ilyen van. Tehát, hogy ez volt a cél, és hogy egyrészt tanultam a saját kultúrámról, másrészt volt egy svájci lap, aki ezt felfedezte. Tehát, hogy csak azért mondom ezt, hogy nem tudunk semmit. Tehát, hogyha eltűnnek ezek az újságok, és tényleg marad ez a Twitter kultúra, meg ez a durbele média, ami gyakorlatilag semmi másra nem jó már, mert nem tájékoztatja az embereket az úgynevezett valóságról, mert most újra ilyen szavakat kell használnunk, hogy valóság, meg kimaradók, meg kapuőrök, meg minden, meg a periféria. Tehát, hogy tényleg így tehát ebben a világban el fognak tűnni az emberek, akik valójában élnek, és valójában a kultúrát csinálják, és tehát ugye ti is láttok egy csomó mindent, hogy miből mi lesz a médiában, tehát ugye egész egyszerűen nem, tehát tudom, hogy az nem igaz, ahogy az ott megjelenik, de ahogy az Ukrajnáról se tudnak, tehát most elmész nyugatra is nálunk is, és ez fontos, hogy ki legyen mindenhol téve az ukrán zászló, mert az ember szolidarizál egy országgal, ahol naponta ezrek, százak halnak meg, tehát borzasztó, meg lebombáznak városokat. De sokszor azt látom, hogy hiába teszik ki a zászlót, akkor se értik, hogy ott mi történik. És nagyon sok, tehát több ukrán íróval is tartom a kapcsolatot, meg volt is egy felolvasásom orosz és ukrán írókkal is, nagyon megható volt, ugye volt, tehát sírtak is többen a közönségből, mert annyira megrázó ez az egész, és tulajdonképpen ez a tudatlanság, meg a párbeszédnek a hiánya, tehát az, hogy egy orosz és egy ukrán író az kiül, és még ott is olyan feszültség volt, és olyan kulturális megértetlenség, hogy ebben a nyugatnak szerintem van felelőssége, hogy nem ismeri ezt a régiót. És ennyi év után még mindig nem tudunk úgy beszélni ezekről az országokról, hogy viszonylag, legalább egy viszonylag közel legyünk valamennyire ezeknek az embereknek a hétköznapi valóságához. Úgyhogy ennek nagyjából ez a
0: az utazás, következtetés. Az utazásaid során, illetve a témák, amiket feldolgozol, volt-e olyan élményed, ami akár ott, amikor megtörtént, vagy egyszerűen amikor leültél később, és írtál belőle egy, akár egy cikket, akár a kötetbe bekerülő szöveget, esszét, hogy te magad olyasmivel találkoztál, olyasmivel találtad magad szembe, ami kifordított neked, kifordított téged a világlátásodból? Tehát valami olyan élmény, amire azt mondod, hogy igen, ott az olyan volt, hogy ha nem vagy ott, és nem látod, nem hiszed el, és hogy azóta úgy nagyon
1: hát, nagy hogy más előítéletes lett. Vagyok, igen. Uh-huh. Mint amiről mostanáig beszéltünk.
0: Uh-huh. Tehát te ezzel igen. találkoztál, hogy felismered, hogy igen, előítéletes
1: vagy. Igen, hogy előítéletes vagyok. Uh-huh. Tehát például az, hogy mondjuk egy eléggé antikommunista családban nőttem fel, ahol mindig, ahol úgy nagyjából a rendszerváltás előtt már tényleg minden nap az oroszokat szítták a nagyszüleim. És hogy így iszonyatosan sajnálom ezt az egész orosz tudást, mert ugye én abban a generációban tartozom, akik oroszul tanultak még. És az teljesen megváltozott például az orosz kultúráról, vagy az ukránok kultúráról hoz a viszonyom, amikor elmentem oda. Meg ez a keletre utazás, tehát az, hogy tényleg mi az, hogy Borsod. Nekem az a szerencsém, hogy én Miskolcra jártam egyetemre. Én mindig azt mondom, hogy én annak köszönhetem, hogy nem egy buborékban. Hogy végül is ilyen-olyan módon nem egy ilyen pesti elit életet éltem, amit ilyen budai kereszténynek, vagy ilyen pesti, nem tudom, elitnek szoktak, vagy pesti buboréknak mondanak. Szóval ez, igen, azt hiszem, ez alapvető, és rengeteg ilyen dolog volt. De alapvetően tényleg ez, amiről most beszélünk, hogy az orosz és az ukrán kultúrához való viszonyom, az teljesen megváltozott.
0: Hát folytassuk innen, de most zenéljünk egy nagyon rövidet. A utazás is önismeret témakörében beszélgetünk Kis Noémivel. Az apropó pedig a Rongyos ékszerdoboz című kötete. Hamarosan jövünk vissza.

0: Ez itt az Egyenes Labirintus, Kis Noémival beszélgetünk, utazás, önismeret, Kelet-Európa és a világ és a valóság, ahogyan az van. Hol is hagytuk abba?
1: Az adás előtt beszélgettünk arról, Noémi, hogy örülnénk, hogyha felolvasnál egy részt a könyvből, és te ki is választottál egy részt, arra kérlek, hogy tedd meg, hogy felolvasod, és akkor annak a kapcsán beszélgetünk még tovább.
2: Köszönöm szépen. Egyrészt köszönöm a meghívást, meg a hallgatókat is köszöntöm újra. Azért választottam ezt, mert ez volt az első utazásom Kelet-Európába, amikor átmentünk a magyar-ukrán vagy ukrán-magyar határon, ez a Bukovina. Bukovina egy tartomány, az osztrák-magyar monarchiában is létező sok nemzetiségű tartomány, és ennek az ukrán útnak az emlékére szeretném ezt felolvasni. Utazás Bukovinába. Nemrég ajándékot kaptam egy lelkesen emlékező német hölgytől, akit a svájci Alpok határszélénél, egy elhagyott kisváros antikváriumában ismertem meg. Az Illustrierte Führerdurti Bukovina 1901 című könyvvel lepett meg. Amikor fél év után elköszöntem tőle, bizalmasan azt mondta nekem, a múlt felejtése ellen kapom tőle ezt az úti könyvet. Akkor még nem tudhattam kezemben tartva a kék színű monarchiás címlapot, a Bécsben jegyzett Bédekkert, hogy hamarosan hasznát veszem a tartomány leírásának, és el is jutok oda. Ismerősöm óhaja tehát valósággá vált, de a kezemből hamar kiesett ez a könyv. A múltat könnyen elfelejtettem, hisz Kelet-Európa jelene annyira töredezett, rendetlen és kaotikus, hogy maga az emlékezettel való foglalatoskodás is csak a rendezetlenség káoszát erősíti. Ott jártam, ahova a könyv írója és ajándékozója küldtek. Furcsa szavak közé keveredtem, szokatlan helyekre vetődtem, melyekről előbb olvastam, mint hogy megbizonyosodtam volna a létezésükről. Többszörösen átírt geográfiai jelek vettek körbe. Jóval előbb értesültem-e tájról a századforduló hangján, mint hogy láttam volna a mai állapotát. Gyönyörű, kopár, szegény, és semmilyen volt. Egyszerre lelkesítő és szívszorító. Aki a régi Bukovinát keresi, most Romániába hajt. Hosszú teraszok, torz építmények, szántók és mandulafák terültek el a térkép vonalai helyett. Saját szememmel ellenőrizhettem a könyvek földjét, valójában olyan-e, mint amilyennek a háború után kitelepült emigráns írók mondják. Vagy mint ahogyan megpróbálják a katasztrófát átfogalmazni a történelem írói. Ez a mára már fiktív táj a német Buch és a Bücher tövekből származik, ahogy Paul Celan a német Bukovina szó etimológiáját levezeti. Egyszer valóság, egyszerre valóság és a képzelet terméke. A távolság labirintusba vezetett, mert a hely jelentős szellemi és testi erőt igényel az utazótól, sőt a lelkét is igencsak igénybe veszi. Egyértelműséget követel és folyton döntések elé állít. Ítéleteket vár. Ugyanakkor roppant nehéz megítélni, mert egyszer fényes és gazdag, máskor meg száműzött és iszonyatos látvány. Már az első nap legyengült a szervezetem, persze társaim közül többen állították, hogy nőknek nem is való ez a hosszú utazás keletre. Mégis kitartottam elhatározásom mellett, mert utána akartam járni annak, amit olvasmányaimból már jól ismertem. Az út ellenzőinek, mint később bizonyosodott, nem volt igazuk. Csupán 539 kilométert tettünk meg, és elértük a célpontot. Csak egy ugrás volt keletnek. Bukovina tehát létezik. Esik az eső, és sáros. Mikor az elsők között felszálltam a buszra, hevesen integettem a Bédekerrel, és vártam, hát ha valaki észreveszi a kezemben ezt a furcsa tartományt. Többen gyűjtünk össze erre az egzotikusnak ígérkező útra, de nem, senki nem reagált a könyvre. A közvetlen élményt keresték. A csoport magja egy kelet-magyarországi tanszék volt, a Miskolci Egyetemről. Az expedíciót kipróbált akadémikusok vezették, és igazán nem volt híja az ismeretlennel szembeli bátorságnak. Az így összetoborzott közösség hamar elhelyezkedett, kényelmes, karfás ülésekben indultunk a terepmunkára, hűtőszekrény és kávégép is volt a buszon. Mikor kikanyarodtunk, naívon újságoltam, hogy a látszat ellenére Európába tartunk. Az osztrák-magyar monarchia legkeleti provinciájába hajtunk. De eléggé lassú tempóban haladunk. A román határon kelünk át, Csengersima után egyre púposabb az úttest. Lesz trágyaszagatájon, eredeti forrás, bazalt, domb, gyűrött kövek, tufák, ránca homlokokon és az arcokon. Szomorkás emberek és vidám emberek meg gúnyos kacajok. Ők majd haladnak előttünk gyalogosan, olyanok lesznek, mint a véletlen utitársak a tavaszi csípős hidegben, szekérháton küzdik magukat faluról falura. Átkeltünk az obscsinák szláv falvain, és a Kárpátok kivágott erdőinek földjén. Hátul a hegyek mögött fog elkezdődni a sárga földi szucsavai dombvidék. Bukovina. Egy akkora országba megyünk, mint Luxemburg, csak éppen ellentétes irányba haladunk. Nem a jövő, a nyugati igények és a minták, a jól kiszámolt lépések vezetnek minket előre, azok most már lényegtelenek, hanem a múlt, amely mindenhol erősebb kísértet, mint a jelen szellemei. Az emlékezett tájait keressük fel, csak úgy tűnik, mintha előre haladnánk, de valójában visszafele lépkedünk. Most kihagynék egy részt, és akkor még ennyit, hogy egy kis részt, hogy Bukovina a bükkerdők földje. Hosszú, fenyegető és ritkás növényzet borítja a vonalát, valamennyi útja Szucsavába vagy Szucsavába vezet. Ha odaérünk, nyugatra lesz tőlünk Mármaros sziget, északra Galícia fekszik, délre pedig Beszterce felé haladunk. És ha tovább húznánk a vonalat, a végtelenig nyúló moldvai hátságon kellene áthaladnunk. Majd ezután végleg ismeretlen térbe zuhannánk. Bukovina tehát a múlt, a restaurálások színhelye. Visszafele indulunk le a föld alá. És akkor itt jutunk majd el Csernovicba, ami a... Tehát Bukovina, hogy ketté van szelve, az egyik része az Ukrajnában van, és Romániában, úgyhogy Szucsavából nem olyan könnyű átmenni majd Csernovicba, de egyébként Csernovic volt a legfontosabb fővárosa. És aztán itt megy tovább a szöveg, ahol Martin Buber, bukovinai költőknek a műveit idézem, és keressük tovább. Annyi, hogy egy pár évvel ezelőtt még nem láttam akkor a különbséget az ukrán és a román Bukovina között. Ugye ez egy olyan 15 évvel ezelőtt írtam ezt a szöveget, ma viszont óriási a különbség. Tehát ugye Románia belépett az Európai Unióba, a romániai Bukovina, Szucsava, Jási, ezek a területek, ugye nyilván itt majd Székelyföld, meg Moldova. Tehát az egy... Lehet, hogy most az ott élők nem érzik ezt annyira, mert ugye nagyon sokan elvándoroltak és Nyugat-Európában dolgoznak, tehát a munkaerőt elszipkázta Nyugat-Európa, de mégis egy nagy fejlődésen estek át, míg az ukrajnai Galícia és az ukrajnai Bukovina viszont nagyon elhagyatott és nagyon zárt vidék, és itt a könyvemben aztán leírom ezeket a táborokat, meg munkatáborokat, meg a különböző Kamanyec-Podolszkiba is eljutottunk, ahol a legnagyobb vérengzés volt ugye a II. Világháborúban, ami ma egy lakótelepen van. Tehát igazából nagyon megrázó volt ez az utazás nekem akkor, és aztán újra visszamentem, és tehát az ukrán rész az nem sokat változott. Az ukrán.
1: Korábban említetted Celánt, és ezt a szöveget egy Celán idézet vezeti be. Egy nagyon szép idézet egyébként, az Egy táj vázlata című szövegéből, ami így hangzik, hogy láva, bazalt, világszív kihevültek kő, forrástufa, ott támadt lélegzetünk előtt a fény. Azt szerettem volna megkérdezni tőled, hogy ez mennyiben jellemzi neked ezt a tájat, hogy nyilván nem véletlen választottad ezt az idézetet az elejére.
2: Egyébként képzeld el, hogy ezt egyszer Budapestre érkezett Párizsból egy Celán kutató, aki egy Celán fiával is jóban van, és kísértem őt a Dohány utcába, a zsinagógába, és akkor kérdeztem tőle, hogy ezt a verset melyik tájról írt a Celán, mert én biztos voltam benne, hogy ez Bukovina, és azt mondta, hogy nem, hogy képzeljem el, hogy ezt egy itáliai utazása után írta, tehát, hogy ő megtalálta. A Celánnak mindig az volt az érdekes, hogy ő nagyon kötődött ez a bukovinai vidékhez, és valóban abból a horizontból tekintett Nyugat-Európára. Mert ugye ő is annak az író generációnak a tagja, akinek el kellett hagyni a II. Világháború után. Kivándoroltak. Nagyon sokan egyébként Magyarországon, Bukaresten, tehát Románián és Magyarországon keresztül vándoroltak ki az akkor Szovjetunióban, Csernovicból. Egyébként el is engedték. Tehát az volt a durva, hogy a szovjetizálás alatt kimondottan kérték ezt az értelmiséget, hogyha lehet, akkor hagyják el ezeket a városokat. És gyakorlatilag nem maradt. Nem csak zsidó értelmiség, hanem egyáltalán az értelmiség, meg amúgy is ugye a többséget, a holokauszt elpusztította, szóval ez a Celánnak a költészete az mindig a lélegzetről, meg a egy új fényről szól, meg arról, hogy egyáltalán hogy lehet túlélni, és szerintem ez nagyon kelet-európai. Tehát, hogyha úgy belegondolunk a mi életünkbe, ez mindig, ez a kelet-európai emberek azok így élnek. És ez a tragikus benne. Viszont ez ad valami reményt, szóval nem tudom. Nagyon könnyen azonosulok a verseivel, mint ahogy te is, hogy felolvastad, mert annyira... Tehát Celán költészete az tényleg olyan, mint nekünk Pilinszky vagy Oravec Imrének ezek a korai művei, hogy ilyen nagyon kevés szóval nagyon erős hangulatot tud teremteni.
0: Van itt a szövegben egy rész, pár mondat, de ezt most szeretném visszaidézni, és úgyhogy föl is olvasom. Azt írod, hogy a távolság labirintusba vezet, mert a hely jelentős szellemi és testi erőt igényel az utazótól, sőt a lelkét is igencsak igénybe veszi. Egyértelműséget követel, és folyton döntések elé állít, ítéleteket vár. Ugyanakkor roppan nehéz megítélni, mert egyszer fényes és gazdag, máskor meg száműzött és iszonyatos látvány. Szóval, hogy fényes és gazdag, száműzött és iszonyatos látvány, illetve az, hogy az utazótól az utazó lelkét, az utazás, tehát a távolság az igénybe veszi. Mi a hozadéka annak, hogyha az ember beleveti magát ezekbe az utazásokba? Neked mi a hozadéka?
2: Én egyébként nagyon jó, hogy ezt a részt olvastad fel, mert én most voltam Lipcsében, és megérkeztem abba a városba, és semmi lelket nem éreztem. Egy kipucolt kelet-német város, ahol persze van élet, meg van egy könyvvásár, meg van kapitalizmus, de igazából hiába elhagyatott Csernovic, vagy mondjuk Szucsava, vagy Jás, de azért ezeknek a városoknak elképesztően van lelke. Tehát az ottani sok etnikumú, vagy Odessa, ahol elmész, és van bolgár negyed, van orosz negyed, van rutén, van német, tehát hogy van minden nemzetnek a... De talán Lemberget is lehetne mondani, ugye, ahol van magyar, örmény katolikus templom, van zsinagóga, van lengyel katolikus katedrális, tehát hogy ezek fantasztikus városok, mert az emberek a lelküket beletették minden épületbe, de egyébként Budapestet is lehetne mondani, tehát hogy egyszerűen nem tudod Berlint összehasonlítani egy Budapesttel, de még Bécset sem. Tehát, hogyha már elhagyod Bécset, én szerintem egy bécsinek igenis irigykednie kell Budapestre, mert minél keletebbre mész, annál több lelke van ezeknek a városoknak, és igazából én nagyon szeretem, tehát ezért vonzódunk ezt, vagy ezért beszélgetünk talán most is ezekről a városokról, mert hiába kopott, hiába elhagyatott, hiába tragikus a sorsa, valahogy mégis otthon érzed magad, meg mégis megszólít, mégis lelke van. Ezt nem tudom másképp mondani. Mégis emberi arca van.
0: Ahogy beszélsz belőlem, egyrészt emlékeket idézel fel a tavalyi évben, nagyon sokat voltam Grúziában, és például Tbilisi volt nekem egy ilyen élmény, hogy sétálsz az utcákon, rettentő lepusztul, de ezek a házak düledeznek, repedezettek, de úgy az egészben van valami megmagyarázhatatlan, megfoghatatlan otthonosság és valami, nem tudom, valami nem mámoros, nem ez a jó szó, de az, ami miatt ott vagy és meg akarod érteni, és ahogy beszéltél, én ezt láttam, vagy ezt hallom ki a szavaidból, hogy arra készted, hogy értelmezd, hogy nem egyértelmű, hogy nem az van, mint elmész Bécsbe, szép, tiszta, rendezett, tudod, hogy az U-bán melyik vonala hova megy, fölülsz a villamosra, minden működik, hanem, és nem a kuszaság, az értelme, tehát nem a kaotikusság, hanem az, hogy minden, amit látsz, az arra hív, hogy értelmezd.
2: Az jó megközelítés, tehát az, hogy kihívás, hogy megmozgat, hogy nem evidens. Egyébként egyébként Tbilisit én a világ legszebb városának szoktam mondani, mert még nem voltam Jerevánban. De Jereván is nagyon ilyen. Tehát, hogy amikor Jerevánban megérkeztünk, én nem is hittem el, hogy ilyen. Mondjuk akkor pont volt egy tüntetés, és tehát nagyon sokan voltak az utcán, az emberek kiöltöztek. Képzeljétek el, hogy nem úgy mennek tüntetni az örmények, mint mondjuk Berlinbe, vagy nálunk, hogy peace, meg szivárvány, és akkor hanem felveszik a legszebb ruhájukat. Felveszik a legszebb ruhájukat, és ez egy ünnepnap, hogy ők elmehetnek, és elmondhatják a véleményüket az utcán. És én ilyet még nem is láttam előtte, és valahogy olyan kedvesek voltak, meg mentünk a tömeggel, és valahogy az egészben semmi erőszakos nem volt. Tehát, hogy egy olyan természetes volt, és a családok, és a gyerekek is mentek, és valahogy olyan-olyan, nem tudom, tehát Tbilisi az fantasztikus város, a függönyök, a templomok, emlékszem, hogy a Betlehem templom, hogy oda fölmentünk, és az a rengeteg vallás, az, hogy belépsz ott egy templomba, és olyan aurája van, tehát hogy tudod, hogy ez egy élő kultúra. Mondjuk bemész egy német templomba ma már, és ott is van, de már nincs ez a gyökér, ez az arhaikus kultúra. Tehát, hogy nekem ezek az új, nem tudom, mondjuk nevezzük ilyen vók kultúráknak, ezek is nagyon érdekesek, de ez is nagyon egyforma lesz egy idő után, míg mondjuk Kelet-Európában ott megvan minden. Tehát, hogy ott tényleg, nem is tudom, én íróként nem is tudnám elképzelni, hogy egy ilyen kipucolt városban éljek.
1: Lehet, hogy mind a ketten olyasmit kerestek, amit nevezünk most a hely szellemének. Tehát, ha egy olyan helyen jársz, ami túl civilizált, túl modernizált, túl ki van pucolva, hogy te mondod, akkor lehet ott kényelmesen nyaralni, de hogy pont azt nem találod meg, amit keresel a hely szellemét. Valami olyan, értitek, tehát, hogy valami olyan kulturális jellegzetesség, ami csak ott van, de nem látod akkor, hogyha eltakarják ezekkel a civilizációs dolgokkal.
0: Helyszellemet, Tbilisi, mondod a betlehemi templomot, gyönyörű onnan a kilátás, de hogy mész föl, ott van egy kőfal, egy gyakorlatilag úgy látod, úgy, hogy mintha egy háznak lenne a kőfala, illetve hát mindenképp egy épületnek a kőfala, és én nem tudom már, hogyan akadtam rá az információra, de valahol ráakadtam, talán épp Sajó Tamás oldalán a fangfolyó versenyt, de nem vagyok ebbe teljesen biztos, hogy kiderült, hogy az gyakorlatilag úgymond a kultúrás életembe vett Európa egyetlen zoroasztriánus tűztemploma.
2: Igen.
0: És egy falat látsz, kőfalat látsz, igen, és ott egy 1600 éves építmény, ami még nagyon, tehát marha későn épült, ha úgy vesszük, tehát még pont a zoroasztrianizmusnak, tehát abban az időszakban még ott élő volt ez a hit, és az a legészakabbra fölépült ilyen templom. Tehát, hogy tényleg ezek olyan döbbenetes dolgok.
2: Amúgy voltam, képzeltek el Azerbajdzsánban, ebben a Hinalikban, ott tűzimádók mai napig is vannak, tehát ez egy gyakorolt vallás, és fel is mentünk egy ilyen tűzimádó helyre, tehát ahol az állatok is legeltek, és ott van, láttam ilyet, élőben, nem mint emlék, hanem amit használtak. Uh-huh. Tehát ez fantasztikus, hogy
0: igen.
2: Egy ilyen pre-keresztény, tehát egy kereszténység előtti, jóval kereszténység előtti kultúra.
0: Sőt, hát ugye bizonyos elgondolások szerint alapvetően a keresztény hitvilág, illetve hát eleve nem csak a keresztény, hanem ha nem akarok itt túlzásokba esni, de hogy alapvetően így az egész égtájunknak a vallási kulturális alapjai oda vezetnek vissza az zoroasztrianizmus hétvilágához, tehát a jó és a rossz, az Aura Mazda
2: Aknima. Nem, hogy egy Szovjetunió, hogy volt Szovjetunió.
0: Hát ez a döbbenetes, igen. Uh-huh. Hogy pont azon a blokk, ott, ahol ugye elmész az ex, tehát a poszt-szocialista vagy poszt-kommunista vidékre, akkor ott mit találsz elsősorban? Ezeket a lerobbant, mint Románia tele van a lerobbant, lepusztult gyárépületekkel. És nekem azok is olyan grandiózusak voltak mindig, és tudom, hogy az ott élők szemében másnak tűnik, de nekem nagyon sokszor az a benyomásom volt, hogy ezek a román egykor nagyon grandiózusra épített gyárak, amelyek ma rohadnak szét, és rozsdás, és dől össze, hogy olyan furcsa, mintha ezeket valami megmagyarázhatatlan okból még a szocializmus legkeményebb évei alatt is igazából katedrálisnak építették volna. Tehát, hogy, és hogy ez nem túlzás, tehát hogy a lélekben ott van ez a fajta vágyakozás, és hogy szerintem ezek a vidékek transzcendensek, abban az értelemben, hogy olyan, mintha belógnának a tudattalannak ebbe a megmagyarázhatatlan, szavakkal alig előhívható, de eszméletlen termékeny talajába. És nem ez, ami érdekes. És lehet, hogy nekem, én is így vagyok vele, hogy mondjuk adott esetben egy dél-romániai félig összedőlt vegyi üzem, az mondjuk lehet, hogy elgondolkodhatóbb látvány, mint mondjuk valami, nem tudom,
2: mint a Mercedes gyár épülő, vagy
0: adott
2: a
0: esetben, igen,
2: gyár,
0: igen, igen, igen, vagy akár egy modern kulturális intézmény valahol, mert hogy olyas valami többről üzen, tehát de ezt nehéz megfogni. És nyilván, amit te mondtál Szicíliáról, meg az olasz csizma déli részéről, vélhetően ott ugyanez a helyzet, ugyanezt találod meg, hogy hogy ott se a jól fűsültség az, ami számít, hanem az, hogy meg az eltartott kis ujjalit kávé, hanem egy más, egy zsigeri, egy erőteljes
1: igen,
0: élmény.
1: De ugyanakkor ez az utazótól is más mentalitást kíván. Tehát én megértem, hogyha valaki mondjuk egy tengerparti pihenésre vágyik, akkor nem indul el ezekre a tájakra, mert ez macerás ott utazni. Tehát sokszor nincs olyan tömegközlekedés, nem tudsz beülni egy olyan étterembe, de pont az a lényeg, hogy az autentikusba viszont be tudsz ülni. És igen, lehet, hogy többet kell gyalogolni, még kicsit kényelmetlenebb, de valami olyasmit kapsz cserébe, amit pedig a többi tájon nem. Tehát szerintem ez nagyon lényeges.
2: De Olaszország egyébként igen. Jó példa, mert az ötvöz talán a kettő, tehát Olaszországban tudod ezt is, meg azt is, tehát igen. Hogy nekem Olaszország az egyébként az egyik legpozitívabb élményem, ez az, én is voltam egyszer Szicíliában, meg egyáltalán az, hogy például templomokban élő, tehát olyan mise élményem se nagyon volt még, mint amit Olaszországban éltem, mert tehát az, hogy tényleg fantasztikus, ahogy nem az, hogy most a vallás, meg hogy keresztény, meg katolikus, hanem ahogy belakják a templomot, ahogy zajlik egy mise, ahogy ott maradnak, ahogy beszélgetnek. Tehát az, hogy tényleg a beszélgetés maga, hogy van egy ország, ahol még az internet kultúrájában, egyébként most is olaszok ültek mellettem a repülőn, ahogy jöttem haza Berlinből, és úgy örültem, mert előtte egy német pár ült, és azok már itt semmit nem szóltak, csak nyomkodtak, és az olaszok azok még nem bírják ezt ki, tehát azok a fuszáj egy folytában beszélgetni, és akkor legalább így volt, mit hallgat. Tehát van még beszéd, van még párbeszéd az emberek között, mert tényleg ez egy kihaló félmem van. Az, hogy meg lehet szólítani embereket, az is például az antropológusoknak ugye nagyon fontos, hogy elutazol valahova, és egyetlen szóba állnak-e veled, vagy idegentként kinéznek, vagy hogy hogyan. És valószínűleg ez a kaukázus élményünk, ez azért ennyire pozitív, mert ugye ott nagyon befogadó, tehát nagyon-nagyon befogadó kultúra. És sok vallásilag is ugye nagyon sokszínű.
0: Igen, és hogy kicsit olyan érzés, mint hogyha az utolsó pillanatban lennénk. Tehát, hogy már megvan a nyugatra vágyódás erőteljesen, és már épülnek
2: nagy
0: a nyugati...
2: Nagy a kivándorlás Grúziából? Mert én úgy tudom, hogy annyira viszont nem.
0: Ezt mondjuk, nem tudnám pontosan megmondani, az viszont biztos, hogy erős a nyugati orientáltság, ami nyilván érthető, főleg a mostani helyzetben, hiszen őnek így történelmi okokból Oroszország nem igazán, vagy egyáltalán a cári Oroszország se, a szovjet Oroszország se sose volt szimpatikus. Viszont inkább arról beszélnék, hogy mondjuk fönn a hegyekben, a hegyi városokban, Mesztiában, hogy ezt van vidéken, ott már épülnek a nyugati igényeket kiszolgáló hotelek, hostelek, éttermek, amikkel az a legnagyobb probléma, hogy valahogy pont ugyanúgy néz ki, mint Tájföldön, pont ugyanúgy néz ki, mint Ausztriában, mint Hawaiion, tehát ezek a helyek mindenhol pont ugyanúgy néznek ki, egy nagyon minimálisan magukon hordják a hely szellemét, mint egyfajta labelt, de gyakorlatilag a beltartalom ugyanaz a zene, jó wifi van, és Apple laptopos hátizsákos backpacker fiatalok írják a blogjukat.
1: De akkor azt is mondod, hogyha ezekre a helyekre elmész, akkor bárhova mehetnél, mert ugyanazt fogod kapni. Gondolom, ez is a lényeg. Hogy aki ezt keresi, azt is keresi, hogy ugyanazt kapja. Ne legyen nagy meglepetés, kényelmetlenség se legyen.
0: A turistaipar erről szól, ez biztos.
2: Grúziában mi, tudod, Goriba voltunk, ugye a Sztálin Múzeum és a Sztálin szülőváros, és ott például amit nagyon szeretek, hogy családi hotel. Tehát ahol tényleg nem csak azon, hogy elszállás, hanem kapsz egy vacsorát, a konyhába bemehetsz, beszélgethetsz vele, tehát hogy esetleg én, hogyha mennék újra a Kaukázusba, biztos, hogy ilyen helyen foglalnék, mert rengeteg információt meg lehet tudni. Tehát és nagyon kedvesek, nagyon segítőkészek. Tehát tényleg, mint amikor nálunk, tudjátok, még a Balaton nem volt fölparcellázva, hanem cimmerferi volt, és ez nem is biztos, hogy baj volt, mert legalább volt valami kontakt az ide látogató NDK-sok, meg nyugatnémetek, meg a hollandok, meg a gazdák között, ami ugye ma már ami eltűnik ebben a szálloda kultúrában.
0: Hát ezt lehetne még folytatni, én úgy érzem, minden esetre a műsorunk sajnos lejárt. Ez volt az Egyenes Labirintus. Utazásról, önismeretről beszélgetünk is, Noémival találkozunk két hét múlva.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Köszönjük.

sticks

what you want.

On and on.